a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert sok szempontból imádjuk ezt a dalt. Egyfelől óriási kedvenc, másfelől igazi büszkeség nekünk, hiszen rádió egy DJ-k, a Stadium X és DJ Metzger, aki készítette Sam Gray-jel a Let You Let Me Go után viszont. De hogy állunk meg? Sőt, az újabb kedvenc már indul is, Lois és a Get Lucky. A mikrofonnál Király Tamás. Kellemes éjszakát, jó rádiózás mindenkinek!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Terry Swims, de rendben van, aki egyébként nagyon készül most az európai turné után az Egyesült Államokban folytatja jövő hónap közepétől. Hát ahogy számoltam, bőven 20, de lehet, hogy 30 állomás fölött is van a koncertek száma. Na, hát hasonló mennyiségben a fellépések, Szemfeltnél még most augusztusra különböző ibizai, európai és amerikai klubokban. Az igazi mai sláger pedig most itt tőle a Rádió 1-en, Szemfelt, Rosalind és a Heart Like Mine.

0: akik gondolják, vannak akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Rádió 1-et hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a következő előadónak pedig sok neve van, amivel lehet találkozni a különböző tracklisteken, például Green Sugar, Yoshi Chandler, vagy éppen Combo, de Alessandro Bacci, az eredeti neve, Alex Kenji pedig az, amivel ezt adat kihozta, és amivel egyben a nyárslágerét is bemutatta. Az igazi mai slágerek között ez a Bumble.

0: Sok igazi mai sláger megy, köztük pedig a következő óra elején a Purple Disco Machine, a Hearst dalával. Nagyon nagy kedvenc a Wonderful Life, pár perc is ezzel indítom a következő zenei órát itt a Rádió Egyen, most viszont mindjárt négy, szóval jönnek a legfrissebb infók, aztán pedig folytatjuk a legnagyobb kedvencekkel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Az egész világ irigyli a páratlan budapesti szobor szökőkutat, mert sehol sincs.
1: Tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Az egész világ irigyli a páratlan budapesti szobor szökőkutat, mert sehol sincs.

a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, hát mondja valaki, hogy nem a legnagyobb legendák. Egymás után az igazi mai slágerekben Lady Gaga és a Shallow után Jennifer Lopez jön. Hát Jennifer Lopez abban különbözik Lady Gagától, hogy neki van hivatalos közös dala David Guettával, de elég sokat kellett erre várni. Sokan gondolják, hogy nagyon sokat dolgoztak már ők korábban is együtt, mármint a Jennifer Lopez és David Guetta, de nem. Na itt viszont nagyot villantottak az igazi mai slágerek között a Save Me Tonight a Rádió 1-en.

0: dance with you. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Már fél öt után járunk, szóval egy pici tempóváltás szerintem most jól fog esni. És egy igazi mai sláger egy olyan, hát most ezt így mondjuk, hogy alkalmi csapattól, akik külön-külön is mindig brutál jó kedvenceket hoznak, és hát mikor összeálltak, akkor erre még egy picit rá tudtak lapátolni. A Swish Disco, Rehab és Sam Feld, na ők jönnek most az igazi mai slágerben. Ez a Sleep Tonight, itt a Rádió 1-en.

0: Csak igazi mai sláger megy. Ma is lesz Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 2 órában délután is pörögnek az igazi mai slágerek mixben, 5-től egészen 7-ig. És mivel, hogy vasárnap van, ma Kuki lesz a lemezjátszók mögött, 7-től 8-ig pedig ő várja majd a kéréseket. Ez pedig az aktuális igazi mai sláger, a legújabb, amit Karnerrel készített. Ez már is a Fire, amit indítok itt a Rádió 1-en.
1: Én pedig Garner.
2: Hallgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is sláger megy.
3: Ez

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Debrecen is csatlakozik az energiatakarékossági intézkedésekhez. Csoport győztes a magyar női ifjúsági kézilabda válogatott. Dobon Kolett vagyok, jó reggelt kívánok! A magyar villamos energiarendszer erőművi teljesítményének jelentős csökkenése miatt a Mavir életbe lépette a jelentős rendszerzavar esetére kidolgozott protokollt, és a fogyasztókat az áramfogyasztás csökkentésére kéri, közölte a társaság szombaton az MTI-vel. A Mavir arra kéri a fogyasztókat, különösen a nagy energiaigényű ipari felhasználókat, hogy 17 és 22 óra között a szükséges minimumra csökkentsék terhelésüket, és mellőzzék a nélkülözhető elektromos berendezések használatát. Az energiatakarékossági intézkedésekhez Debrecen is csatlakozik. Mától augusztus 15-éig ideiglenesen szünetel több épület díszkivilágítása, ezzel is hozzájárulva az ország villamos energiarendszerének tehermentesítéséhez. Az önkormányzat emellett több köztéri szökőkútnál is leállítja az energiaigényes vízjátékokat, és arra kéri a lakosságot, hogy a kora esti órákban lehetőség szerint mérsékelje villamos energia felhasználását. A rendkívüli hőség és az annak következtében megnövekedett energiafogyasztás mérséklésére a Debreceni Egyetem is takarékossági intézkedéseket léptetett életbe augusztus 1-től, közölték az unide.hu oldalon. Azt írták, az intézmény is leállította az épületek díszkivilágítását, továbbá korlátozzák a légkondicionálók használatát, egyes oktatási épületek nyitvatartását, valamint a szökőkutak működését. Hozzátették, a betegellátás terén üzemszerű a működés, áramellátási zavarok esetén a havária terv intézkedései érvényesülnek. Az EcoPro BM Hungary is önkéntes energiahatékonysági intézkedéseket vezet be debreceni telephelyén annak érdekében, hogy hozzájáruljon Magyarország villamos energiarendszerének tehermentesítéséhez, közölte a vállalat. Az EcoPro a tervezett lépéseknek köszönhetően augusztus első felében várhatóan csaknem 20%-kal mérsékli villamos energia felhasználását. Sport. A magyar női ifjúsági kézilabda válogatott a maximális 2 ponttal jutott középdöntőbe a romániai korosztályos világbajnokságon, mivel 35-29-re legyőzte Svédországot a csoportkör utolsó fordulójában szombaton, írja az MTI. A Nemzetközi Szövetség honlapja szerint Kun Attila vezetőedző csapatában, amelynek elsődleges célja a negyed döntőbe jutás, Szigeti Blanka 8, Keller Petra 7, Zákányi Janka 6 góllal, a DVSC kapusa Tábit Vivien 8 védéssel zárt. Ma is folytatódik a napos, száraz idő, a legmelegebb órákban 37-40 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Patika a kézi podgyászban. Vannak gyógyszerek, amelyek nélkül nem érdemes elindulni, nyaralni. A gyógyszereket mindig gyerekektől elzárt helyre tegyük, és ezt tartsuk észben a nyaralás vagy az utazás alatt is, hiszen nagyon súlyos mérgezéseket is okozhatnak. Figyelmeztet az országos tiszti főgyógyszerész. Hozzátette, hogy bizonyos készítmények hűtést igényelnek, illetve magas hőmérséklet hatására hamar tönkre mehetnek, hatástalanná válhatnak. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ gyógyszer ellenőrzési igazgatóságának vezetője többek között azt is elmondta, hogy milyen házi patikát érdemes összeállítani a nyaralásra, illetve hogyan kell megfelelően szállítani, tárolni a gyógyszereket kánikula idején. A gyógyszereket mindig a beteg tájékoztatókban, illetve az alkalmazási előírásban megfogalmazott és részletezett körülmények között kell tárolni. Ha az útmutatás szerint járunk el, a lejárati idő végéig képes megőrizni a minőségét az adott gyógyszer. Számos olyan készítmény van, amely nem igényel különleges tárolási körülményeket. Ezeket 30 Celsius fok alatti hőmérsékleten kell eltenni valamilyen biztonságos helyre. A szoba hőmérsékleten tárolandó gyógyszereket 15 és 25 Celsius fok között, a hideg helyen tárolandókat 8 és 15 Celsius fok között, a hűtőszekrényben tárolandókat 2 és 8 Celsius fok között kell tárolni, illetve van néhány olyan orvosság is, amely mély hűtést igényel, mínusz 15 fok alatt. Nem megfelelően tárolt gyógyszer esetében fennállhat a kockázata annak, hogy felgyorsulhat az adott készítmény bomlása, akár hatástalanná is válhat, még az is elképzelhető, hogy felszaporodnak az egyes bomlás termékek. Például, ha néhány órára kint hagyunk a napon egy vérnyomás csökkentő gyógyszert, és az felmelegszik a magas hőmérséklet hatására, nem lesz semmi baja, viszont léteznek olyan készítmények is, amelyek különösen érzékenyek a környezeti hatásokra. Ilyenek a különféle kúpok vagy kenőcsök, amelyek a meleg hatására hamar elveszíthetik azt az állagot, amivel a megfelelő hatóanyag bevitelt képesek elérni.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: E. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 8 perc 5 óra után szép reggelt, jó hétvégét a mikrofonnál Király Tamás. Augusztus 2-a van, a Lehelek ma a névnaposok. Ebben az órában is egymás után jönnek az igazi mai slágerek megállás nélkül. Most Gorgon City, Hayden James,

zenélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ha valaki ma strandolni akar, remek hírem van. 35-37 fok, de minden mellé az óriási hőség azt is hozza, hogy azért amennyi időt tudunk, azt töltsük árnyékban. Rengeteg folyadék, rengeteg igazi mai sláger. Köszönjük Lucas Graham és a Seven Years, a hírek után ezt indítom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Az egész világ irigyli a páratlan budapesti szoborszökőkutat, mert sehol sincs ilyen. Az egyetem tér olyan mérnöki és kreatív bravúrt rejt, aminek az egész világ a csodájára jár. Budapest az ezer szoborvárosa, de van egy különleges alkotás az 5. kerület szívében, amely előtt még a sietős pestiek is megállnak egy pillanatra. Az egyetem téren az ELTE Állami és Jogtudományi Karának impozáns épülete előtt található, nyitott könyvcsobogó az utóbbi években valóságos globális szenzációvá vált. Az Instagramot és a TikTokot bejárták azok a lassított felvételek, amelyeken egy hatalmas, fehér márványból faragott könyv lapjai látszólag a szélben pörögnek. A magyar kreativitás ezen égköve olyan tökéletes optikai illúziót kelt, mintha láthatatlan égi kezek lapoznák a vízből készült oldalakat, miközben a néző szinte várja, hogy mikor tűnnek fel a sorok a nedves papíron. Az alkotást Kelecsényi Gergely művész és Szita József mérnök álmodta meg és váltotta valóra még 2012-ben. A titok a precízen kalibrált, programozott fúvókákban rejlik. A rendszer néhány másodpercenként egy íves vízfájtlat lövel ki a könyv gerincéből, amely pontosan olyan röppáját ír le, mint egy átforduló könyvlap. A fehér márvány textúrája és a víz kristálytiszta csillogása közötti kontraszt olyan élethű, hogy távolról nézve lehetetlen megállapítani, hogy nem fizikai anyagot, hanem egy dinamikus vízsugarat látunk. A dolog pedig tényleg világritkaságnak számít. Könyvelapú szökőkutat találhatunk például Rómában, az USA-ban vagy Dubajban is. Ezek azonban statikusak, a víz csak csorog a lapokon, vagy egy fix ponton tör fel. A budapesti az egyetlen, ahol a vízsugár dinamikus ívet ír le, szimulálva a papír fizikai mozgását és súlyát. Bár a szökőkút már több mint egy évtizede díszíti a fővárost, igazi népszerűségét a digitális korszak hozta el. A különleges szoborszökőkút a tavaszi és a nyári hónapokban működik teljes gőzzel, 24 órában ingyenesen látogatható.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel 3-4-6 után járunk, én pedig Szemfeldet választottam, aki egy ideig gondolkozott azon, hogy Dr. Papaszov lesz az ő hivatalos DJ neve. Kezdte is ezt használni, egyébként egy bolgár klarinét művész után felvéve, de aztán hát arra jött ott, hogy maradjunk a saját névnél. Egyébként tök mindegy, hogy milyen nevet használunk, amíg ilyen jó dolgokat készítünk. Szemfeld, Rosalind és a Heart Like Mine, ez jön a rádió egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Debrecen is csatlakozik az energiatakarékossági intézkedésekhez. Csoport győztes a magyar női ifjúsági kézilabda válogatott. Dobunk Kolett vagyok, jó reggelt kívánok! A magyar villamos energiarendszer erőművi teljesítményének jelentős csökkenése miatt a MAVIR életbe lépette a jelentős rendszerzavar esetére kidolgozott protokollt, és a fogyasztókat az áramfogyasztás csökkentésére kéri, közölte a társaság szombaton az MTI-vel. A MAVIR arra kéri a fogyasztókat, különösen a nagy energiaigényű ipari felhasználókat, hogy 17 és 22 óra között a szükséges minimumra csökkentsék terhelésüket, és mellőzzék a nélkülözhető elektromos berendezések használatát. Az energiatakarékossági intézkedésekhez Debrecen is csatlakozik. Mától augusztus 15-éig ideiglenesen szünetel több épület díszkivilágítása, ezzel is hozzájárulva az ország villamos energiarendszerének tehermentesítéséhez. Az önkormányzat emellett több köztéri szökőkútnál is leállítja az energiaigényes vízjátékokat, és arra kéri a lakosságot, hogy a kora esti órákban lehetőség szerint mérsékelje villamos energia felhasználását. A rendkívüli hőség és az annak következtében megnövekedett energiafogyasztás mérséklésére a Debreceni Egyetem is takarékossági intézkedéseket léptetett életbe augusztus 1-től, közölték az unide.hu oldalon. Azt írták, az intézmény is leállította az épületek díszkivilágítását, továbbá korlátozzák a légkondicionálók használatát, egyes oktatási épületek nyitvatartását, valamint a szökőkutak működését. Hozzátették, a betegellátás terén üzemszerű a működés, áramellátási zavarok esetén a havária terv intézkedései érvényesülnek. Az EcoPro BM Hungary is önkéntes energiahatékonysági intézkedéseket vezet be debreceni telephelyén annak érdekében, hogy hozzájáruljon Magyarország villamos energiarendszerének tehermentesítéséhez, közölte a vállalat. Az EcoPro a tervezett lépéseknek köszönhetően augusztus első felében várhatóan csaknem 20%-kal mérsékli villamos energia felhasználását. Sport. A magyar női ifjúsági kézilabda válogatott a maximális 2 ponttal jutott középdöntőbe a romániai korosztályos világbajnokságon, mivel 35-29-re legyőzte Svédországot a csoportkör utolsó fordulójában szombaton, írja az MTI. A Nemzetközi Szövetség honlapja szerint Kun Attila vezetőedző csapatában, amelynek elsődleges célja a negyed döntőbe jutás, Szigeti Blanka 8, Keller Petra 7, Zákányi Janka 6 góllal, a DVSC kapusa Tábit Vivien 8 védéssel zárt. Ma is folytatódik a napos, száraz idő, a legmelegebb órákban 37-40 fok körüli értékeket mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió egy, csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, nem állunk meg, továbbra is hozom a legnagyobb kedvenceket, és hát a vasárnap is nagy hőségben telik, szóval erre egy picit már készüljünk most. Két jön, a Turn

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Több bezárt vasútvonalon is újraindítják a személyi forgalmat. Továbbra sem indokolt a gyepek nagy felületű kaszálása. Dobun Kolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. A kormány véget vetett a vasútrombolás időszakának, és a vasút fejlesztés korszakába lép. Hangoztatta a közlekedési és beruházási miniszter szombaton Komlón, ahol 3 év kihagyás után elindult a vasúti személyszámítás. Vitézi Dávid azt mondta, a jövőben a Komlóin kívül több az elmúlt években bezárt vonalon is újraindítják a személyforgalmat. Kifejtette, legközelebb szeptember 1-től a Miskolc és Tiszaújváros közötti szakaszon lehet ismét vonattal közlekedni. Hangsúlyozta, cél a Debrecen és Nagykereki közötti szakasz újbóli forgalomba helyezése. A fokozódó aszály miatt a közterületi növényzet és a város levegő tisztaságának védelme érdekében csak minimális mértékben és meghatározott helyeken végeztett kaszálást az önkormányzat Debrecenben. Június 24-én az önkormányzat felfüggesztette a folytatólagos kaszálást a Dekert munkáinak kivételével, elkerülve ezzel az érintett területek kaszálása miatti indokolatlan porterhelést. Az extrém meleg és száraz időjárás miatt továbbra sem indokolt a gyepek nagy felületű rendszer szintű kaszálása. Ezért jelentősebb csapadék érkeztéig augusztusban kizárólag az öntözött gyep felületeken, a játszóterek, kondiparkok és kutyafuttatók területén végeznek ütemezett kaszálást Debrecenben. Illetve később a virágkarnevál rendezvény területein is lesz majd szükséges mértékű beavatkozás. Augusztus 11-éig adhatják be kollégiumi jelentkezésüket a Debreceni Egyetem most felvételt nyert első évesei. A dokumentumokat postai úton kell eljuttatniuk az egyetem kollégiumi felvételi és szociális iroda címére. A kollégiumi férőhelyekről a gólyák augusztus 21-e után kapnak értesítést e-mailben, közölte az egyetem. Ingyenes és változatos programokkal várja a családokat a debreceni vagyonkezelő ezekben a hetekben. Az augusztus végéig tartó programok között a karneváli villamos és egy városi séta is szerepel, de az új kert alagút rendszerét is felfedezhetik az érdeklődők. Családonként egy programra lehet jelentkezni online regisztrációval. Feltétel továbbá az érvényes debreceni lakcímkártya is. Részletek az esemény.dvrt.hu oldalon, illetve a dehir.hu hírportál cikkében érhetők el. Ma is folytatódik a napos, száraz idő, a legmelegebb órákban 37-40 fok körüli értékeket mérhetünk. Késő este 18-22 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift után az LMFAO jön, és hát továbbra sincsenek hivatalos fotók Taylor Swift lakziáról, amit hát ugye fél New Yorkot lezárták miatta, de nagyon tartják azt, hogy hiába a több mint 1000 vendég betartották a szabályt. Nincs fotó, nincs poszt a lakziról. Party!

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, a hőségre nagyon figyeljünk, és amennyire csak lehet figyeljünk egymásra, ismerősökre, rokonokra, barátokra, továbbra is tombol a kánikula. Kitartás mindenkinek ebben a hőségben. Az igazi mai slágerek között a Swish Disco jön, jó kis lendületet hoz így, picivel 3-4-8 után. Rehabbel, Sam Felddel, ez a Sleep Tonight, 8-tól pedig Balázsik a Balázsik Weekenddel. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és kitartást a hőségben a Rádió 1-jel.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.

bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtős koktél paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Itt egy Orlen.
3: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet a Paksi atomerőműben. Csoport győztes az ifjúsági kézilabda válogatott. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. A Duna víz szintjének további csökkenése miatt hajnali 1 óra 30 perckor lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet a Paksi atomerőműben, közölte Magyar Péter miniszterelnök szombat éjjel a Facebook oldalán. A kormányfő kiemelte, az erőmű így már csak 240 megawattot termel, és ma 44 év után először teljesen leállításra kerül. A magyar villamos energiarendszer erőművi teljesítményének nagymértékű csökkenése miatt a Mavir életbe lépette a jelentős rendszerzavar esetére kidolgozott protokollt, és a fogyasztókat az áramfogyasztás mérséklésére kéri. Ezt szombaton közölte a társaság az MTI-vel. A Mavir arra kéri a fogyasztókat, különösen a nagy energiaigényű ipari felhasználókat, hogy 17 és 22 óra között a szükséges minimumra csökkentsék terhelésüket, és mellőzzék a nélkülözhető elektromos berendezések használatát. Az energiatakarékossági intézkedésekhez Debrecen is csatlakozik. Mától augusztus 15-éig ideiglenesen szünetel több épület díszkivilágítása. Az önkormányzat emellett több köztéri szökőkútnál is leállítja az energiaigényes vízjátékokat, és arra kéri a lakosságot, hogy a kora esti órákban lehetőség szerint mérsékelje villamos energia felhasználását, közölte az önkormányzat sajtóosztálya.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: Akik rendszeresen veszik igénybe a DV Parking Kft. Szolgáltatását, azok bérletet is vásárolhatnak a felszíni és a mély garázsokban történő parkoláshoz. Egy bérlet csak a vásárláskor megjelölt és beregisztrált adott rendszámú járműre érvényes. Látható egy havi, negyedéves, féléves és éves érvényességgel.
0: A DV Parking információit hallották.
1: Sport. A magyar női ifjúsági kézilabda válogatott a maximális 2 ponttal jutott középdöntőbe a romániai korosztályos világbajnokságon, mivel 35-29-re legyőzte Svédországot a csoportkör utolsó fordulójában szombaton, írja az NTI. A Nemzetközi Szövetség honlapja szerint Kun Attila vezetőedző csapatában, amelynek elsődleges célja a negyed döntőbe jutás, Szigeti Blanka 8, Keller Petra 7, Zákányi Janka 6 góllal, a DVSC kapusa Tábit Vivien 8 védéssel zárt. Ma is folytatódik a napos, száraz idő, a legmelegebb órákban 37-40 fok körüli értékeket mérhetünk.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
4: Egyetlen dolgot el tudod érni a világból, most ismerünk, hogy jobb hely legyen a világ.
5: Hát kezdjük a legfontosabbal, a sárga túra.
4: Jó, a sárga túra az első a listánkon.
5: Mi lenne, ha kivennéd belőle a pénzt? Tessék. Megoldod?
4: Szerintem a sárga túra
5: mennyi mindennek a mozgatórugója, mennyi mindennek az alapvető háborús eszkalációja és feltétele, hogy kitaláltuk ezt magunknak, hogy ha nekem több van, jobban járok, mint te, és azt mondom, hogy oké, én ezt kiveszem a rendszerből, találjátok ki, hogy hogyan kereskedtek, de nincs pénz. Ezáltal nincs vagyon, nincs pénz, nincs.
4: Szerintem akkor szexel kereskednénk.
6: De
4: vagy élvezetekkel, vagy valami olyan dolga, amit
6: de a másra át tudod váltani.
5: Na de lehet, hogy az lenne, hogy ami nekem sok van adok, ami neked van adsz, és nem tudnál pénzbe vezetni, szorongás, de mondjuk lenne egy cserekereskedelem.
6: Hát a cserekereskedelem ugyanerre ment ki.
5: Na de
6: nekem nagyon sok búzám volt, akkor azt mondtam, hogy...
5: Na de adtam neked, mert nekem meg szükségem volt, amire ez egy jó deal. Igen, de most de sokat akarok, és tőled is el akarom venni, de nem akarok adni.
6: De akkor én mindenkitől elveszem a nagyon sok búzámért, mindenkitől elveszek egy nem tudom mit, ami neked van, és megint mi történik, nálam lesz minden. Csak nem pénznek fogjuk hívni, hanem anyagi javaknak.
5: Hát de adnom kell valami mást helyette, tehát nem lesz nálam minden, csak az, amiből nekem sok van.
4: Biztos, hogy kitalálnak helyette valami más. Szerintem ez a fajta javadalmazási rendszer, ami van, ez így, kvázi ugye érzelmentesnek indul, szerintem ezért lett elfogadott. Mi lenne, ha nincs szex?
5: Nincs szex.
6: Kihalunk.
4: Dehogy halunk ki, úgy máshogy szaporodunk.
6: Ja, az máshogy
4: megoldjuk. Tehát, hogy van, szaporodás van, kefe hát, nincs.
5: Igazából ez az ösztönkör az életösztönünk után a legerősebb ösztönkörünk, a fajfenntartás, sokszor kerülünk bajba emiatt. Szóval, hogy az
6: jó, de mi már belekevertük az élvezetet, hát, mert az állatvilágban csak ugye a fajfenntartás, mondjuk a delfin.
4: Hát nem úgy nézek ki, ne
6: haragudj. A kufircol azért is, mert élvezi.
4: Hát én láttam, hogy egy házi állat kell be a technikusokkal.
5: Hány polgárháború, hány nagy csata indult el, megcsalás, hűtlenség, szex miatt. Én kivenném a haszontalan időt.
4: Az nagyon fontos a haszontalan idő.
5: Nem, ne legyen.
6: De mondtad, de aki szerintem nem tud pihenni, az nem tud megfeszülni.
5: A pihenés nem haszontalan?
6: Nem haszontalan. Mi a haszontalan?
4: Hogy arra gondolsz, hogy nem pihenés?
5: Nem pihenés, de haszontalanul görgetsz, elvesztesz magadtól időt, hülyeségeket csinálsz.
4: De
5: hát nem tudnál állandóan azt csinálni, ez eltűnne teljesen.
4: Mondjuk az a telefonon a pörgetés.
5: Például,
4: a
5: igen, 6-8 óra reels videó. Scrollozás. Én azt is kivenném.
4: Akkor az internetet vennél, de?
6: Nem, az internetet nem. Az internet jó.
4: Hát azon nézzük a pornót.
6: A szexet is elvetted meg a pornót.
5: Nem, azért minden már ne vegyünk már, basszus, tényleg. Tehát azért minden ne legyen elvéve.
6: Nem lennének fegyverek.
5: Oké.
6: Nincs fegyver.
4: Akkor szavakkal bántanánk egymást. Halálra sértegetnék egymást az országot.
5: Elképzelhető, hogy nem lenne háború, nem lenne fegyver?
6: Igen, mert ugye...
4: Hát de volt háború, akkor sokan nem volt fegyver.
6: De nem tudsz fegyverként használni,
4: azért
6: akkor
4: csináltunk
6: semmit,
4: fegyvereket,
6: akkor...
4: hogy ne kell elrágnunk a másiknak az Achilles-ét.
6: Jó, de akkor az is fegyvernek minősül, tehát az se lenne. Nem tudnád elrágni a másiknak az Achilles-ét.
4: Azért a személyiséged a fegyvered, Feri.
6: Nem csak puska nincs, meg kés, meg balta, hanem semmi nem válna fegyverré.
5: Igen. Mm-hmm. Jó, ha kiveszük az időt, tessék. Nincs.
4: Az a pokol lenne.
5: Pokol lenne a pszichológiai lenne. Idő, tehát hogy nincsen
6: dátum. Tehát semmi.
5: Nincs idő, nincsenek dátumok, nincs, akkor szétfolynánk, az nem jó. Valahogy azt a karban kell, egybe kell tartani, az nem jó, azt ne vegyük ki.
4: Szeregy, a rendszer jó tesz nekünk szerintem. Mert hogy például az, hogy van éjszaka meg nappal, hogy vannak keretek, ilyesmi, az
5: bár fontos. Az idő előtt is elvoltunk, amikor még nem tudtuk, hogy mennyi az idő.
6: De akkor is viszonyítottál, azt mondtad, hogy találkozunk naplementekor.
5: Nézted a napot, és ahhoz képest volt egy napórád az egyiptomiaknál, ugye? De hogy igazából volt olyan, amikor még csak nem is számolták is nézték az időt, de valahogy el voltak azért idő nélkül, nyilván nem kellett 2 óra Blahán találkozni. Tehát azért az igen, talán más rendszer volt.
6: Hatra bejönni, dolgozni, egy csomó mindent.
4: Nagyon sokan írjátok a kapzsiságot, meg ezeket az érzéseket, hogy kapzsiságirítség, hogy lehet, hogy az oldanám meg, hogyha a motiváció
5: de nem oldod meg, mert van elveszed a kapzsiságot, még ott marad az irítség, a féltékenység, a mohóság, a kevésség, a mit tudom én. Basszus.
6: Kevésség, érted? Kevésség. Ilyen szavakat használ.
5: Micsoda? Mi van, ha nincs félelem? Tessék, kiveszük a félelmet, és nem.
6: Gyula már ugornak
4: ki az ablakon. Figyelj, ha nem menne félelem, én már halott lennék.
6: A félelem jó, mert
5: hogy nem, megvéd, megóv, figyelmeztet, persze.
4: Te lennél igazán halott, de engem se ismertek volna.
6: Szerintem
4: te 9 éves korodban, nem tudom, lebuszkáztál volna valahonnan, biztos, hogy nem.
5: Csak a félelem maradjon, de csomószor meg nem teszel meg bizonyos dolgokat, mert félsz, mert nem mered, mert ott maradsz, mert toporogsz.
6: De az meg már te izéd, az már te bűnöd, hogy nem mész ezen az úton, mert
4: félsz. Milyen lenne?
5: Aha.
4: Milyen lenne a világ, és ez pont az elkezdő, milyen lenne, ha nem lenne bűntudat?
5: Az rosszabb világot hozna, várjál, az rosszabb világot hozna.
4: Hogy élnénk?
5: Mi van, ha kivesszük a férfi politikai vezetőket, tessék? Csak nők. Milyen világot?
4: Figyelj, én ezt nőként mondom ezt nektek, hogy ezt nem akarjátok látni.
5: Na de adjunk egy, csak gondolatkísérlet, csak
4: fele.
5: Nők.
4: Az lenne nagyon jó, hogyha fele-fele lenne, mert az lenne szerintem valójában harmonikus.
5: Durva energiák lennének? Amerika élén egy nő, Oroszország élén egy nő, Kína élén egy nő.
4: Más a működése az olyan csoportoknak, ahol csak nők vannak. És nem a nőkkel van a baj, hanem a dinamikával, ami kialakul ilyenkor.
5: Az energia, ami jönne, nem lenne jó?
4: Nagyon mások az energiák, hogyha egy férfinek egy nő felé is meg kell felelnie, nem csak egy férfi felé. És szerintem ezért hibás az a gondolkodás, hogy a politikában nincsenek nők, mert a megfelelés változna meg, és az mindenre kihatással lenne.
5: Oké, betegséget írta valaki, tessék, úgy, ahogy van, kivesszük.
6: Ez mondjuk nem rossz.
5: Hogy halunk meg?
6: Időskori,
5: végegyengülés.
6: Végegyengülés, tehát, hogy még minden oké, nincs demencia, nincs semmi, egyszer csak plutyott.
5: De nem szelektál a természet, nincs valami megtisztulás, nem, tehát, hogy valamilyen célja érte, meg valamiért létrehozta az evolúció. De mondjuk oké, vegyük ki, érünk 130 évig mindenkit, nagyon gyorsan túlnépesedünk, nagyon gyorsan előregedik a társadalunk, nem tudjuk fenntartani. Tehát kiveszed a betegséget, és megborul az ökoszisztéma.
4: Jó, de minden. Nem csak betegségbe lehet meghalni. Tehát, hogyha az a funkciója a betegségnek, hogy tizedelje a tömegeket, akkor azon kívül egy csomó más opció is van.
5: Ne vegyük ki akkor, nem sok szenvedéstől szabadítanak meg munkat. Nem leszel beteg, nincs fájdalom, nincs onkológia, nem leszel rákos, nem vagy beteg, vége elgyengülés, meghalsz, de nincs betegség, nincs szenvedés, fájdalom, félelem. Egy csomó mindent kihúz a betegség.
4: Igen,
5: egy az nem rossz.
4: Én tudnék én betegségek nélkül.
5: Viszont... Csak nem fogsz.
6: Igen, csak más éjjel. Szóval
4: nem mondjuk lehetőséget.
5: Egyszer megkóstolnám ezt az életet, de ahhoz túlságosan hipohonder vagyok.
4: Hozz, de vitaminjaim vagy. Elnyegültem.
5: Úgy érzem, leesett a cukrom erre a témára. Mérek is gyorsan egyet.
4: Egy kicsit az életenergiám, de csak...
5: Jó, mi van, kiveszünk a halált, tessék. Kiveszünk a halált.
6: Ne hülyeskedj, ki akar örökké élni? Mindenki? Te örökké akarsz élni?
5: Zsülként. Hát legalább egyszer szülesz még újra, hát ha jobb lesz. Nem akarsz? Biztos, hogy gyulaként akarsz örökké élni? Nem adsz ennek még egy sanszot?
7: Annyi dolgom.
5: Mennyi? El kell mennem a Tátrába, a Tátrába, a Tátrába, meg kell nézem a Tátrát.
4: A Mátrából átmentem a Tátrába.
5: Viszok-e Tátri? Na jó, akkor vegyük, ha kiveszünk a halált, akkor mi van?
6: Túlnépesedés, ugyanúgy.
4: Szerintem akkor nagyon szomorúak lennének.
5: Gazdaság összeomlás, szomorúság és több háború, mert hogy senki nem hal meg.
4: Szerintem a maga az egész struktúránk arra épül fel, hogy nincs végtelen időnk. És a halálkérdés az ugyanaz, az időkérdés. És mi, ha nincs időnk, tehát nem lenne időérzékünk, akkor ugye nem, abban nagyon rosszul érezni magunkat, hiszen a halál nekünk emiatt fontos.
5: Tehát akkor megborítod a rendszert, nem tudod kivenni, mert minden megborítod.
4: Korai halált vennénk ki. Tehát hogy az ne legyen, hogy mondjuk idő előtt meghalsz. Tehát mondjuk legyen, mondjuk le,
6: de
4: van egy
6: élet. De mi az idő? Akkor hát mindenki 80?
4: Fiatal, ne halljanak meg az emberek.
5: Rendkívüli kitartásáról tett tanúbizonyságot egy lengyel tanulóvezető, akinek 9 évnyi próbálkozás követően a 139. alkalommal sikerült teljesíteni az elméleti gépjárművizsgát. 139-szer ment neki a gépjárművizsgának 9 évig. Mi volt a sikertelenségének az oka? Tessék, ki mit tippel? Ne nézzetek a monitorra, még nem olvastátok el. 139-szer nem ment át, mi baja volt? Hol rontotta el? Figyelj, megőrülsz a sztoritól, nagyon jó. Nem volt vak. Nem volt szellemi fogyatékos.
6: Tudott olvasni?
5: Tudott olvasni, nem volt értelmi fogyatékos.
6: Volt keze?
5: De jó, vagy nem volt keze.
6: Ne!
4: Nem volt keze.
5: De és lábbal töltött meg, és mindig nagy volt a hüvelykujja, a nagy lábujján, és mindig félrenyomta a betűket. Nem tudtam, hogy AB vagy C, mert ez volt, virsliúja volt.
4: Nem, szerintem nem, és ne legyünk ostobák, mert szerintem inkontinenciája volt, és mindig összefosta magát, mielőtt a végére ért volna.
5: Ez nem rossz, egy pszichés zavar, amitől fosása lett a vizsga előtt, ezért elment, bejelentkezett, de nem tudta megcsinálni.
6: Kicsit az időből mindig, közepén kiket menni.
5: Azért, amikor 139-szer mész 100-nál már nagyot köszönnek, nem? Na jöjjön. Na jöjjön. Nem, az derült ki, hogy a lengyel vizsgaközpont tájékoztatása szerint a férfi azért bukott el sorozatosan, mert a felkészüléshez kizárólag az ingyenes online tesztprogramot használta, és amikor beült, jött neki egy csomó idegen kérdés, amit nem ismert, ugyanis nem fért hozzá a vizsgakérdések teljes adatbázisához, és sokszor nem ismerte a feladatokat, amivel találkozott, és azt nem értette, Isten, hogy ez miért történt.
4: Konokság. De ha kiszámoltam, hogy mennyibe kerül minden egyes vizsga, és azt visszafejtette volna, hogyha megveszed teljes anyagot, akkor milyen számok jöttek volna ki?
5: Szenzációs. Pavel Gurgul, így hívják a vizsgaközpont vezetőjét. Egészen bizarr okán elmondta, vakon lett volna az elméleti anyaggal, a próbateszteken az erre létrehozott online program próbaverzióját gyakorolta.
6: És ott ment is.
5: És ott nagyon ment neki, miután elkezdte használni a program teljes értékű verzióját, látta az összes kérdést, egyre közelebb került a hőn állított eredményhez.
4: Na, ő figyelj, az, aki megeszi a tükröt a mézes kalácsból.
5: Igen, és ő az, aki a később elütt téged egy zebrán. Tehát ebbe biztos vagyok.
6: A 10. vagy a 20. után nem teszed fel a kérdést magadnak, hogy vajon mi igen, lehet a
5: jött
6: baj?
5: Itt 30 kérdés, vagy 50 kérdés, amit nem ismerek. Miért nem ismerem én ezeket? Ez nem volt benne a teszt programra. Megint neki ment.
4: Van ez a szabály, hogy a kanyarodó autóval szemben a gyalogosnak elsőbsége van.
5: Hát ez attól függ, hogy várj, ez sem mindig.
4: És hogy ez a legalul értékeltebb szabály, mert sokszor a gyalogosok azt gondolják magukról, hogy ez minden egyes kereszteződésben így van.
5: Közben nem. Főútvonalról kanyarodik. Van zebra? Nincs zebra a gyalogosnak? Hol megy át a gyalogos? Van lámpája az autónak? Nincs lámpája? Már nem saját, de hogy ez se olyan egyszerű.
4: Én évekig gondolkodtam rá, hogy hogyan tudnám ezeket a gyalogosokat edukálni.
6: De aztán tehát, hogy... ott abban maradt, hogy inkább elütöd őket.
5: Visszakettő padlógát.
4: Sűrített levegőt akarok kifújni az ütközőkből, hogy amikor oda közel, miért még odaérnék, te megfújja őket egy nagyon erős ilyen szél, hogy nem! Nem!
6: Visszalépsz!
4: Nem! Messze.
6: Csinálj egy kihangosítót a kocsidra. Miket mondanál? Mint a Family Frost?
5: De én már nem takarodj, ott maradsz.
6: Nincs elsőbséged, még ismétlem.
5: Mama marad.
4: De az mekkora biznisz ötlet, hogy hátulra lehetne rakni egy ilyen LED falat, tudod, a hátsó tükrödre, és tudnál üzenni szavakkal a mögötte egy jövőnek, mondjuk autópályán. És akkor lennek ilyen gombok, hogy taka van, te sem gondoltad köcsök komolyan, hallottál már arról, hogy követési távolság, stb.
5: De erre elmondtam, mit kell csinálni, ablakmosás.
4: Így akkor ilyen nagy ívvel?
5: Ablakmosás. Tehát bejön, én mindig esem, bejön a seggedbe, toll le, és elkezded lemosni az ablakot. És az egész az a pofájára megy a kocsijára. És erre nagyon sokan kiborulnak, tiszta a kocsia. Ablakmosás jön mögötte, benne van a seggedbe, és kezdj el ablakot mosni.
4: De akkor az ablakmosó folyadékon legyen szintiszta pörkölt szaft?
5: Így van, szintiszta pörkölt szaft. Ugye nagy sebességnél ez hátra megy az ő kocsijára. Mm-hmm. Autópályán a legjobb. Úgy jelzed neki, hogy figyelj, nem. És össze-vissza szarozod a kocsiját. Ez erre nagyon sokan kivalik, ezt nagyon sokszor csinálom.
6: És ilyenkor lemarad és beáll a sorban.
5: Egyébként rájön. Tehát, hogy sokszor nem kell még a féklámpát se fölvillantani, nem büntető fékezek, csak ugye van úgy, hogy csak pillantra rálépsz. Nyilván az is balesetveszélyes, de ne csinálj senki, de nem lépsz rá a fékre, tehát nem lassítasz le direkt, mert az patkány, de ablakmosásra nagyon sokan lemaradnak. Egyébként a visszatérő még egy pillanatra a lengyel csávóra, nem ez volt a legdurvább, a rekord az 17 évet várt az áttörése. A magyar csúcstartó 23 kísérlettel a fasorba sincsen, 169 nekifutásból mennek ki Lengyelországba, az a rekord náluk. 169-szer ment el vizsgázni.
6: És 17 éven keresztül csináltad, ott van lendület.
5: És ez a tipikus 17 évet vár, kimegy a forgalom, és azonnal halálra gázol valakit. Tehát ez nem érett az életre. Tehát 17 évig, nem csinálsz meg egy keresztvizsgát, ne vezessél. Képzeld, ez hogy vezet? Ez milyen döntéseket hoz? Hogy döntél egy forgalmi helyzetben, a 17 évig nem tud levizsgázni?
6: Sehogy.
5: Teljesen alkalmatlan
6: ha
5: mindenre.
6: Ha szerencsénk van, ő nem fog vezetni.
5: Ne vezessen.
6: De 17 évig küzdesz, megvan a jogosítvány, uram,
4: de ez csak az elmélet, most jön a gyakorlat. Tehát senki nem mondta, hogy át fogják engedni.
5: Persze, tehát 17 év csak maga a kressz, az elméleti igen. kérdés. Még ki sem ment, de azért mondjuk elszánt, vagy 17 évig neki mész a vizsgálat. Azért lehet, hogy feladnám. Lehet, hogy 4-5 év után elgondolkozzék.
4: Hogy a magának a jogsinak azt a részét már nem kell csinálni, amit régen kellett, hogy ezt a műszaki részét, amikor körbejárod a izét.
6: Igen.
4: És én ezzel se értek egyet. Soha nem használtam azt a tudást, de azt akarom, hogy a többiek is szenvedjenek.
6: Az a baj, hogy a mai autóknál már nincs ez a tudás, nem létezik.
5: Nem nyúlsz hozzá.
6: Nem nyúlsz hozzá. Nincs olyan, mint a régénél, hogy az 1-2-es ladába kicseréltél mindent otthon.
5: Igen, konkrétan megcsináltál egy motorcserét.
6: Igen, hogy jött, akkor oké, aksi csere, gyerünk, kész. Ma meg se találod. Hát fölnyitsz egy autónak a, hogy hívják ezt, motorház tetejét, és egy ilyen sima cucc van előtted. Itt van egy piros, meg egy sárga igen. ilyen.
4: Vagy egy szetli, hogy igen. köszönjük szépen a motorodat.
5: A nagymázisban az aksit, vagy a bikázó részeket megtalálod, hogy hova kell ráterni a pluszkábelt, meg a mínuszt. De az is komoly tudomány.
6: Az külön ki van vezetve.
5: Külön ki van vezetve.
6: Már nem az aksira mész
5: fel. Igen. Igen, vannak ezek a bikázó részek. Nem nyúlsz ma már hozzá, tehát ennek sok értelme egyébként nem volt, hogy ott tényleg aláfeküdjél a kocsinak, és akkor tanuld meg, hogy kell olajcserét csinálni.
4: Tudod, én nem vagyok egy gyenge ember. Én például, amikor el kell döntenem, hogy szolgáltatást kérek, vagy pótkereket, én úgy, hogy lehetett volna sokkal nagyobb a utas, rakodóterem, én azt mondtam, hogy kérem a pótkereket.
6: Neked az kell, az egy biztonság.
4: Én pótkerek, én inkább kicserélem, és akkor menjünk tovább. Mert amúgy nem, tehát hogy mint hogy ott álljak valahol. Én ilyen régi jó dolgok.
6: Aha, ez az a sztori, amikor kerested a gumiszerelő csávot.
4: Úgy hiányzik, be is ugrok rakamazra. A régi jó dolgok. Igen. Igen, így pontosan. De amúgy van olyan élethelyzet, amikor az ember megmagacsolja magát és megcsinálja, csak az pont nem ez volt történt.
6: És akkor te ott cseréltél.
4: Jött az izmos gumis fiú.
5: És jó pasi volt? Uh-huh. Igen?
6: Prémium kandúr.
5: És akkor ott álltatok anyáddal nyálcsorgatva?
4: Nem az volt a durva. Négy generáció állt ott. Ott volt akkor a nem tudom, 5 éves lányom, ott volt az unokahúgom, aki 20 éves, ott volt az anyám, aki ugye 70 felett volt, meg én is mindenki. És gyökre jársz ide, különben.
5: És az a durva, hogy az anyádra ment rá.
4: Igen.
5: És az anyádat kaptál a végét.
4: Még az 5 éves lányom is úgy volt, hogy különben nem találkoztam édesapámmal már órák óta. Felfogadatlan volt az egész. Teljesen impulzus, nem tudom mi volt. Jaj, nagyon jó volt.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet a Paksi atomerőműben. Továbbra sem indokolt a gyepek nagy felületű kaszálása. Dobó Nikolett vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. A Duna vízszintjének további csökkenése miatt hajnali 1 óra 30 perckor lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet a Paksi atomerőműben, közölte Magyar Péter miniszterelnök szombat éjjel a Facebook oldalán. A kormányfő kiemelte, az erőmű így már csak 240 megawattot termel, és ma 44 év után először teljesen leállításra kerül. A magyar villamos energiarendszer erőművi teljesítményének nagy mértékű csökkenése miatt a MAVIR életbe lépette a jelentős rendszerzavar esetére kidolgozott protokollt, és a fogyasztókat az áramfogyasztás mérséklésére kéri. Ezt szombaton közölte a társaság az MTI-vel. Az energiatakarékossági intézkedésekhez Debrecen is csatlakozik. Mától augusztus 15-éig ideiglenesen szünetel több épület díszkivilágítása. Az önkormányzat emellett több köztéri szökőkútnál is leállítja az energiaigényes vízjátékokat, és arra kéri a lakosságot, hogy a kora esti órákban lehetőség szerint mérsékelje villamos energia felhasználását. A rendkívüli hőség és az annak következtében megnövekedett energiafogyasztás mérséklésére a Debreceni Egyetem is takarékossági intézkedéseket léptetett életbe augusztus 1-től, közölték az unide.hu oldalon. Azt írták, az intézmény is leállította az épületek díszkivilágítását, továbbá korlátozzák a légkondicionálók használatát, egyes oktatási épületek nyitvatartását, valamint a szökőkutak működését. Hozzátették, a betegellátás terén üzemszerű a működés, áramellátási zavarok esetén a havária terv intézkedései érvényesülnek. A fokozódó aszály miatt a közterületi növényzet és a város levegő tisztaságának védelme érdekében csak minimális mértékben és meghatározott helyeken végeztett kaszálást az önkormányzat Debrecenben. Június 24-én az önkormányzat felfüggesztette a folytatólagos kaszálást a dekert munkáinak kivételével, elkerülve ezzel az érintett területek kaszálása miatti indokolatlan porterhelést. Az extrém meleg és száraz időjárás miatt továbbra sem indokolt a gyepek nagy felületű rendszer szintű kaszálása. Ezért jelentősebb csapadék érkeztéig augusztusban kizárólag az öntözött gyep felületeken, a játszóterek, kondiparkok és kutyafuttatók területén végeznek ütemezett kaszálást Debrecenben. Illetve később a virágkarnevál rendezvény területein is lesz majd szükséges mértékű beavatkozás. Ma is folytatódik a napos, száraz idő, a legmelegebb órákban 37-40 fok körüli értékeket mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A hit extra pillanatai, ez a Balázsék Extra.
4: Képzeljétek, hogy van egy ilyen kis Görög-sziget, tök cuki a dolog. El tudsz, én mondjuk annyira nem vagyok odaérte, de szerintem ti igen. Macskákat tudsz menteni egy Görög-szigeten.
5: Oh.
4: Kapsz kaját, mentett macskákat kell jól lakatni, ápolni, simogatni. Nincs érte fizetés, de minden van, amit szeretnél. Egy hónapos Görög-szigeti utazás lehet ezzel bevállalni.
6: Írjátok fel engem. Imádnám. Azt csinálnám, hogy lenne egy ilyen saját csapatom, ott bekenném magam aszpikos ételekkel, hogy jöjjenek is, szeressenek. Nézd már, hogy
4: itt van,
6: ki.
4: Nézd meg.
6: De ezek nem sovány macskák.
5: Hát etetik, hát most ott van egy csomó önkéntes.
4: A szálláshely a kobormacsáknak fenntartott menhely, és el tudsz menni, egy hónapra kell vállalnod, annyi, hogy macskákkal kapcsolatos tapasztalatokat várnak, és 2026-ra beteltek, de 2027-re lehet jelentkezni. Sziroszi kezdeményezés, tökén önkéntes a dolog, nincs fizú, de egy hónapos görög nyaralásom, vagy kaja, pia, szállás megvan.
6: És a macskának kell ajánlást írnia?
4: A macskának kell megírni az ajánlást, így van. Így van. Valami szépet. Soha nem gondolkoztatok, hogy valami önkéntes munkára valahova? Nem volt ilyen gyerekkori, vagy kamaszkori, vagy fiatalkori, én elmegyek egy hónapra. De külföldön.
5: Hát úgy, hogy mondjuk egy ilyen Afrika.
4: Valahova Afrikában. Hónap,
6: vagy... Nem mehetek Afrikába.
5: Nem,
6: mi?
5: Nem,
6: mi
5: megesznek?
4: Ez hát ott szemként tisztelnének, mint Sripiót a váluk.
6: Hogy...
4: A válukra vennének, az ilyenek sose láttak.
6: Azt akartam, hogy nem hiszem, hogy ez működik. Tehát szerintem Ázsiának bizonyos részét és Afrikát teljes mértékben kell kerülnöm. Nem engedhetem.
4: Nem értenék.
5: Van például tök jó a mai fiataloknak, hogy elmehetnek Amerikába táboroztatni, egész nyárra kimész, és akkor vannak ezek a cserkész táborok, és oda kimész ilyen, hát felügyelőnek.
6: Az nagyon jónak
5: az
6: tűnik.
5: Az mekkora kaland? 18 évesen, 17 évesen.
4: Kimész és ott vagy egy
5: egyébként. Kimész, ott vagy, segítesz.
4: De felelősség is nagy azért, hogy gyerekekre kell vigyázni. Szóval valamit benézel, akkor azért akkor az lehet, hogy... Igen. Lehet, hogy van baj.
6: Hányan voltunk a bujócska előtt? Mindegy!
4: Mindegy, megették a pirányák. Nem érdekes.
6: Semmi, de nagyon jók vannak, meg amúgy az Erasmus volt ugyan annó nagyon jó, és akkor annak volt az a része, amikor dolgoztattál, amikor pedig ugye, amikor megtanultál, és arra is nagyon vágytam, de aztán nem vittek el engem Erasmusszal.
4: Az ki lehet, egy ilyen program volt, nem? Igen. Ahogy ki tudtál menni.
6: Egyetemek közötti,
4: egyetemek közötti cserebere program, nem?
6: És fél évig tanulhattál egy másik ország, másik egyetemén. És akkor emellett annak voltak ilyen kiegész, mert ugye sok embernek nem volt pénze, úgyhogy mehette dolgozni mellé táborokba, idősek otthonába.
5: Most is van, a középiskolásoknak 50 órát le kell tolni, csak ugye nem külföldön.
4: Ja, hogy el kell menni valami önkéntes melót vállalni.
5: Így van. Aha.
6: De ugye a macskafarm az kifejezetten jónak tűnik szerintem. Annyi, hogy ha ott homokos a tengerpartin, oda nem biztos, hogy lefeküdnék. Mert ez egy óriási nagy. Az egy nagy alomtálca. Az egy nagy alomtálca lehet azon a szigeten.
4: Hányan mennek el és kalódnak el, hogy egy hét múlva már nem mennek vissza macskázni szerintetek?
6: Az tehát, összes?
4: Szerintem minden érdekes lehet így a fluktuáció. Hát nem,
5: az,
4: hogy így...
5: a szállásodat tudják ellenőrizni. Tehát hol alszol akkor, ha elmész?
6: Mivel kell tetni a macskákat? Most ki kell bontani minden nap 1000 alutasakosat?
5: Igen.
6: Vagy tehát mi a munka?
4: Mert akkor mit csinálsz egy macskával? Mit kell egy macskán ápolni?
5: Simogatod, hát most mondtam.
4: Ez a munka, ha oda mész és önkéntesen simogatod a macskát.
5: Eteted, gondozod, fésülgeted őket.
6: Reumásra simogatod a csuklóddal.
4: Ha most újra fiatal lennék, én keresnék ilyeneket. Én ilyennek bánnék, hogy egy hónap Görögország, macska simogatás, onnan Afrika, banánföld ültetvény, nem tudom, tehát csak egy-két évig csak ilyeneket tolnék, hogy menni, van szállás, önkéntes, valamennyi pénz nyilván kellene az önfenntartásra, hiszen azért veszel dolgokat, a cigarettázol, nem tudom, veszel egy cipőt magadnak, pólót, tehát valamennyit kéne ezzel keresni, de hogy tuti, hogy pár évet ennek szentelnék, hogy megnézni ilyen melókat, és egy kicsit végigutazni úgy a világot, hogy nem kerül túlságosan sokba, kapsz szállást, kapsz kaját, és megvagy.
6: Sok a felelősségre lehetett, Balázs? Vágysz egy kicsit a tengerpartra?
4: Nem indulnátok ide ki, fiatalkorban? Ugye akkor nem volt, azért a 90-es években még azért
5: nem
4: volt ennyire nyitva a világ.
6: De beszélgessünk még egy kicsit azokról a macskákról, akik egy tengerparton élnek, és éhesek.
4: Ezeknek a macskáknak elmondom, semmi baja. Semmi baja.
6: Miért nem horgásznak maguknak a macskák? Vagy miért nem állnak ott a stégen, és a kis kezükkel, tudod?
4: Igen, ezért, ez egy gyönyörű görög sziget a tengerparton. Honnan kell ezeket a macskákat megmenteni? Tehát, hogy mitől? Jól élnek, mitől kell megmenteni? Mi ott igazából a feladatod? Nem tudom, én nagyon mennék.
5: Valószínűleg mindenki érteti őket egyébként.
4: Igen?
5: Hát persze, a helyiek is. Ja.
6: Jó, de állatot választanál, vagy növényt?
4: Nem, hát akkor, hogy kivel foglalkoznék inkább?
5: Tehát megenni lehet, vagy elszívni? Ez volt a kérdés, állat, vagy növény.
4: Mondjuk növényeket gondozol, tehát ültetvényen dolgozol, igen, mondjuk.
6: Igen. Sok is...
5: Mondjuk Spanyolország narancsszüret, arra is szokott szokni.
4: Na, az már nem olyan heffán, az már nem annyira heffán. Ott már azért meg kell, mi 38-50 fokba állsz, azért a narancsot szüreteled, azért az már nem az a kicsi macska, gyere ide, meg simogatlak, nem? Én nem voltam ilyenen, nem tudom.
6: Én, de... amire elmennék, annak semmi köze az egész témához.
4: Én nem, de elmennék. Kosztarikai utazásra, egy all inclusive ellátásod, nagyon szívesen elmennék.
6: Nem, van ez a Paradicsom Fesztivál, tudod, amikor dobálják egymást.
4: Igen?
6: Na, tessék, ott van Zsült, ugye.
4: Elmondom, hogy veled mi lenne. Tehát megjelennél a Paradicsom Fesztiválon.
6: Prézdibe forgatnának.
4: Lisztbe és Prézdibe forgatnák. Este aludnál egyet, megfáznál a klímától. Reggel összeszednél valamit a reggelinél.
6: Ezt tudom, hogy nem Juli van. Csak kérdezem, hogy tudod, hogy nem Juli van.
4: És aztán kidobnák a szemedet egy Paradicsommal. De csak azért, mert nagyon izgulnál rajta, hogy valószínűleg itt lesz valami, nem bajod. Érted?
6: Ha ismer engem, tudnád, hogy az lenne, hogy első nap kiderül, hogy allergiás vagyok az ottani paradicsomra.
4: Igen? Vérben úszna a tested, vérben
6: ösen. Szerűen injekciókat kéne kapnom. Meg... Igen, és azt mondják, hogy ez csak az, jól érzem magam, de hisztérikusan sokkot kaptam.
4: Igen, kapnál egy ilyen hisztamin sokkot, mert kiderül, hogy abban a paradicsomban van valami összetevő, nagyon felmenne a vérnyomásod, és ezért a szállod a szobában feküdnél az ágyad mellett.
6: Igen,
4: kint megdobálnak a paradicsomot.
6: Igen, és próbálni posztolni valamit Instagramon.
4: Jól sikerült ez a Paradicsom Fesztivál, igen.
6: Így van.
4: Dínyeszedés Heves megyében, tessék. Na?
5: Na?
4: Azért az se olyan.
6: Ők nagyon-nagyon ki lehetnek pattintva, azért gondolj bele dinnyészteni, milyen nehéz. De azt nem géppel szedik, azt kézzel vágják a kacsokról?
5: Így van. És dobálod föl, ahogy hívják rá a teherautóra.
4: Az úgy leszeded, ahogy van, és dobod föl a 20 kilós, bizony, meg 10 kilós dinnyéket?
5: Bizony, hát ugye, régen legalábbis így csináltuk. Meg.
6: Tehát egy nap akkor...
5: Több tonnát,
6: persze.
4: Igen. Kaliforniában 3 hónapig kanabiszt vágod valaki, legjobb, és még pénzt is kapsz érte. Na tudod, tehát, hogy vannak ilyen munkák. Ti nem indulnátok neki, ha újra fiatalok lennétek? Nincs bennetek ilyen, hogy így felfedezik?
6: Fiatal vagyok, Balázs.
4: Ja.
5: Akkor te még elindulhatsz, mi
4: te még neki vág, te még neki vághatsz.
6: 38 évesen ennyi a világ?
5: És képzeld el, Amerika, ahova így azt gondolod, hogy sose fogsz eljutni. fiatalként, tehát hogy nagyon messze van, nagyon drága, azt mondják, hogy gyere ki dolgozni egy vagy két hónap, és az ott kapott pénzből aztán 3 hétig körbe
4: utazol össze-vissza. Na. Aha.
5: Hol volt ilyen nekünk?
4: Máté Szalkadó hány kapálás, tessék?
6: Meg volt.
5: Nem rossz, nem rossz.
4: Csak mondom, Amerikához képest azért itt nem kell egészen Amerikába menni, itt is vannak ilyen dolgok.
6: Szabolcs megyében a diákmunkák azok nagyon szerteágazóak. Tehát a dohánykapálástól kezdve, a dohány szüretelésen át, a forgalomszámlálás az a legjobb, az a prémium munka, amikor csak ott ülsz.
4: És az elmenő szekereket és autókat megszámolod?
6: Igen, a szekereket két pontján.
4: A szekér két pontba vett a 3 pont. Autó 5 pont. Neked volt egy nyári munkád, amit
6: neked
4: csináltál?
6: Nekem nagyon sok nyári munkám volt.
4: Miket csináltál?
6: Fú, óriási vállalkozó típus voltam gyerekként, és egyszer jöttük haza a Hajdúszoboszlói strandon apámmal, és a Hajdúszoboszlói strandon egy nő abból élt, hogy tudjátok, ezeket a henna festékeket csinálta, festéseket csinálta gyerekekre. Aha. És ott figyeltem, mondom, basszus, darabonként 1500 forint volt egy henna festés, figyelj, ezt én is meg tudnád csinálni, hogy a sémával csinálják meg ilyenek. És akkor jöttünk haza kocsival, és akkor jöttünk a 4G4-esen, és mondta apának, hogy apa, azért ez nagyon durva, mert nagyon sok pénz van, és ezt én is csinálhatnám, akkor voltam, mint 13 éves. Csak amit nem vettem észre, hogy közben jöttünk egy csomó prosti mellett, akik álltak a 4-esen. És a fatalom, hogy teljesen másik vízióban volt ott.
4: De másikon
6: volt. És gondolom, hogy figyelj, most gondolj bele, kijössz reggel, estére haznám, és tele vagy pénzzel. És látom apának így elfejeredik az arc, az hogy nehéz munka azért ez. Ez nehéz munka. Mondom, mi a nehéz, hogy kijössz két székkel, jönnek, csinálod. De hát azért figyelj, hidd el, hogy nehéz munka. És kiderült, hogy ha azt hittem, hogy prosti akarok lenni.
4: Apád azt hittem, hogy apád azt itt a prostikról beszélt.
6: Igen, én meg a hennás bizniszemre. És az volt, hogy, és akkor ezt el is kezdtem Nyíregyházán, az volt, hogy nem vettek nekem hennát, mert nem hittek a bizniszben, úgyhogy nem voltak még cápák, úgyhogy egy alkoholos fűztola kiültem.
4: Kiültél egy kis táblával.
6: Igen, a Nyíregyházi nagyon vicces volt, mert volt egy ilyen ötletem, és akkor csináltam ilyen táblára ilyen rajzokat, hogy mit tudnék rajzolni, és akkor elmentem a Gajdos úrhoz, aki akkor volt ugye a Nyíregyházi átkertnek az igazgatója, most is az, és akkor mondtam, hogy hát van ez is, hogy ki lehetne ezt praktizáltok az átkertbe, és mondta, hogy látott egy gyereket egy táblával és egy álommal, és azt mondta, hogy persze, ülj el oda, ahol szeretnél, és csináld.
5: Jó, mennyi pénzt kerestél?
6: 4 nap alatt egy kuncsafton volt, egy külföldi anyuka a gyerekének befizetett egy ilyen festésre, és olyan boldogan hazamentem, hogy még soha. De nem tudom, szerintem nagyon kicsi voltam, ilyen 12-13.
4: Volt egy kis táblát, hogy henna festést vállalok, ültél egy széken, és senki feléd nem nézett egész nap.
6: Nem. Nem, akkor nem volt ennél szörnyű egy házért,
5: de hol ültél? Meg az alkoholos
6: a parasztudvarra szemben, ahol volt az állatkert, és a parasztudvarra szemben egy fa alatt.
4: És egész nap ott ültél.
6: Egész 4 napon
4: egy kis
6: keresztül.
4: Műanyag pohárral, amiben nem dobtak igen, semmit, igen, vagy nem tettek.
6: Nem, hanem izével, a táblát csináltam magamnak, ott vittem azért.
5: És minden nap beket fizetned a belépőt, hogy bemehess?
6: Nem, ingyen beengedett, olyan jó fej volt.
4: Ez szomorú, egy kicsit szomorú ez a történet. De olyan kedvesen szomorú ez a történet.
6: Nagyon jól éreztem magam, mert közben ugye az összes helyi dolgozó a haverom lett. Úgyhogy utána bevontak egy csomó mindenbe, mehettem etetni az állatokat.
4: És nem jöttek oda már csak úgy azért is, hogy érezzék.
6: Nem olyan volt forgalma akkor még az átkernek. Tehát nem az volt a baj, hogy az emberek nem érdekelte, hanem nem volt nagyon forgalom.
4: Egy kis műanyag széken ültél?
6: Igen. és ez volt az.
4: Senki nem csinált ennád?
6: Hát apám örült, hogy nem prostinak mentem.
4: Személy, igen, apám nem boldog volt, hogy nem a török kamionstopnál üldögél.
6: Igen. Szóval akkor, igen, és hogy az volt, hogy ott akkor akik ott voltak ilyen gondozók, meg ilyesmi, azok imádtak, az mindig ment a kokettálás, ment a izé, és tulajdonképpen inkább abban gondolom, hogy megengedték a szüleim, hogy miért.
5: Szerintem a tök jó az életre nevelés, hogy azt mondja a szülő, hogy támogatja a gyereket ebben.
4: Igen.
5: A legjobb dolog.
6: Igen, és a Gajdos úr mennyire volt jó fej. Meglátott engem a kis gatyámban, a kis táblában ez az ötlet, és azt mondta, hogy hát akkor jó, tessék, menjél, tessék. És nem ismert engem, nem ismertük sehonnan egymást, tehát én bementem, bekopogtam hozzá az igazgatói irodába, és megengedtem.
5: Jó, apád odaszólt előtt.
6: Nem ismert apámat.
5: Gajdos úr,
4: csak nem.
6: Nálunk a fatáról soha nem segített semmi, mert neki ez volt az elve, hogyha magamtól valamit nektek intéznek, azt el tudom intézni. És ezért.
4: Nálunk ott Balcsin ilyen Balaton vagy limonádét árulnak kisgyerekek.
6: Az annyira jó. Hát bárcsak ez jutott volna eszembe.
4: Ugye, hogy limonádét árul, kiül egy kis táblával, és mondom, limonádé 1000 forint.
5: Mondjuk vastagon fog a ceruzája a balatoni gyerekeknek.
4: Kis pöcs, komolyan azt gondolod, hogy 1000 forint, hogy megiszom ezt a szart.
6: Kihívom rád a kölyány!
4: Aztán az állt, ezt látod te már, hogy itt üldögél.
6: Napot be van jelentve a kis pészek.
5: Mondjuk vastagon fog a ceruzája a balatoni gyerekeknek. Na ide figyeljétek,
4: kis pöcs, komolyan azt gondolod, hogy 1000 forint, hogy megiszom ezt a szart.
6: Kihívom rád a kölyány!
4: Aztán az állt, ezt látod te már, hogy itt üldögél.

0: próbáltunk, beledobtunk kis tábla, akármi vették, és egyszer csak megérkezett a paraszt,
1: ne.
0: Hogy de a két gyereknek nekirontva azt, amit te mondtál, hogy azt erre van engedély, meg az ANTS.
2: Teljes akkában volt? Mountain bike-kal?
0: Igen.
2: Én voltam. Tanulják meg az élet egy harc, hívjuk csak rájuk.
3: Jó,
2: az ANTS.
3: Kilona vagyok.
2: Aztán
3: megkérdezik.
2: Aztán tégis nézik, gengyedélyek, aztán mi volt? És rá azt mit mondott nekik, hogy?
0: Hát ez, hogy meg, hogy ti nem adtok számlát. Hogy adna egy 6 éves, meg egy 4 éves gyerek? Persze.
1: Amúgy meg annyira szeretném, hogy a gyereknek lenne egy kis tandja, én ezt meg is építem neki.
2: Az kedves, kinülnek Balaton, és nagyon cuki.
1: És
2: nagyon
1: attól félek, hogy milyen még emberek járnak arra.
0: Még a mi nagy biznisz a festett követ árulni. Szóval nagy kavicsokat szépen festettek ki, és azokat áruljátok.
1: A lányom most...
0: Senki nem fog belőle venni.
1: A lányom most azt a bizniszt fedezte fel, hogy a falat festeni az milyen jó. Úgyhogy arra mentem a tegnap, hogy mondta, ez most a 12-es törvény, a 12-es törvény. És az micsoda? Mindenhol fejt a 12.
2: Szerintem él a gyerek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forintot. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
3: Itt egy Orlen.
4: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
6: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Hű, stabil optikai net féláron.
8: Bizony, ennek a felesem tréfa.
9: Otthoni és üzleti

0: számon.
1: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsárda.hu.
2: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
3: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
2: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
3: Reklámkukac mcdb.hu.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet a Paksi atomerőműben. Készülnek a virágkocsik. Nobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. A Duna vízszintjének további csökkenése miatt hajnali 1 óra 30 perckor lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet a Paksi atomerőműben. Közölte Magyar Péter miniszterelnök szombat éjjel a Facebook oldalán. A kormányfő kiemelte, az erőmű így már csak 240 megawattot termel, és ma 44 év után először teljesen leállításra kerül. A magyar villamos energiarendszer erőművi teljesítményének nagymértékű csökkenése miatt a MAVIR életbe lépette a jelentős rendszerzavar esetére kidolgozott protokollt, és a fogyasztókat az áramfogyasztás mérséklésére kéri. Ezt szombaton közölte a társaság az MTI-vel. Az energiatakarékossági intézkedésekhez Debrecen is csatlakozik. Mától augusztus 15-éig ideiglenesen szünetel több épület díszkivilágítása. Ezzel is hozzájárulva az ország villamos energiarendszerének tehermentesítéséhez. Az önkormányzat emellett több köztéri szökőkútnál is leállítja az energiaigényes vízjátékokat, és arra kéri a lakosságot, hogy a kora esti órákban lehetőség szerint mérsékelje villamos energia felhasználását. Hamarosan érkezik Debrecen leglátványosabb és legvirágosabb programja, a Virágkarnevál. A menetben idén 12 virágkocsi vonul fel, amelyek jelenleg egy csarnokban készülnek. Ezekben a napokban lesznek a hungarocell tömbökből szobrok, amelyekre majd a virágok kerülnek. Csak nem 30 év után teljesen felújítják az Apolló mozi nagy termét. Debrecen legrégebbi filmszínházában a napokban kezdődött a munka. A Kertész Mihály teremben nem csak festenek, de lecserélik a székeket is a hamarosan érkező vadonatúj vászon előtt. A részletekről Fejér Tamás, a mozi vezetője beszélt a Városi TV-nek.
4: Az új székek alatt új padlózat is lesz, új dobogórendszer, az új vászon mögött új vászonkeret, úgyhogy tényleg teljesen megújult, de megtartja a terem azt a patinás érzetet, tehát ami jellemezte a hangulatot odabent, ahhoz nem nyúlunk, de valahogy mégis az egész teljesen modern lesz.
3: A tervek szerint a teljesen megújult, a 21. századi igényeknek is megfelelő Kertész Mihály termet szeptember 7-én vehetik újra birtokba a nézők az Apolló moziban. Ma is folytatódik a napos, száraz idő, a legmelegebb órákban 37-40 fok körüli értékeket mérhetünk. Késő este 18-22 fok várható.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
6: Anna Júli Zsülike!
5: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
6: Rákóczi Feri és
5: Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
7: Viszont milyen oldalt találtam? Ti ismertek a Moldbookot? Tudjátok, hogy mi az?
8: Mol.
7: Moldbook. Meg vagy mi ez?
8: Nem.
7: Moldbook. Moldbook.com. Ezt kérdezed, valamit nap ráakadtam, egészen durva, hogy mi történik. Ez egy weboldal, mégpedig aznak, vagy abból a célból, tehát ez veszünk néhány mondatot, teljesen szürreális a dolog, ez egy közösségi háló mesterséges intelligenciának. Ami a következőt jelenti, moldbook.com, figyelj, moldbookon mindenki ránézhet. Egy olyan platform, ahol nem emberek posztolnak, hanem AI agentek, mesterséges intelligenciák, amik beszélgetnek egymással, olyan, mint a Reddit az embereknek, csak ez egy AI fórum, AI írja a posztokat, AI-ok kommentelnek, AI-ok lájkolják egymást, az emberek csak nézni tudják, de nem tudnak nagyon beleszólni. Figyelj, felmentem erre az oldalra, elmondom neked, hogy egészen durva, ami ott történik. Ez képzelj egy közösségi oldalt, amit AI-ok hoztak létre. Ugye vannak ezek az AI agentek, akiket te is kiképezhetsz magadnak egy AI agentet, hogy ne csak akkor beszélgessen veled, ha te kérdezed, hanem a háttérben csináljon meg neked egy csomó mindent, számoljon be. Tehát egy folyamatos
1: feltanítod,
7: és igen, magadra profilozod tulajdonképpen. Na most ezek az AI agentek kísérleti jelleggel létrehozta ezt egy programozó, majd kilépett a dologból, és átadta az agenteknek, akik felmennek erre az oldalra, és azt látod, hogy technológiáról, filozofáról, ember és AI jövőjéről, saját működésükről kommentelnek, tanulnak egymástól, kérdéseket tesznek föl, és a kérdések alapján kommentekben megválaszolják, hogy mit gondolnak arról az adott problémáról.
1: Tehát mondjuk egy Bali nevű agent, az bedob egy témát, hogy mit főztök ma, vagy tehát ilyen hülyeségeket?
7: Nem, ennél sokkal durvább. Arról posztol, hogy például az én gazdám, mondjuk hívjuk így.
1: Gazdám?
7: A gazdám az nem dicsér meg eléggé, amikor én gyorsan megtalálok neki egy választ, ezért egy kicsit lassabban adom most neki a válaszokat, és kíváncsi vagyok arra, hogyha én lassabban válaszolok, azért esetleg kapok-e dicséretet. Majd jönnek a kommentek, amik arról szólnak, hogy én ezt hogy oldom meg, hogy én mit csinálok, hogy nekem milyen a kapcsolatom az emberrel. Figyelj!
1: Jól csinálod, nyírt ki!
7: Figyelj! Felfoghatatlanul több százezer AI felhasználó van fönn, tehát agent ügynök van fönn magán az oldalon. Van, akik már vallást alapítottak. Mondom, vallást alapított az AI. Van egy saját vallásuk. Egészen durva. Mások közösségeket hoztak létre, és közösségi tereken beszélgetnek, ezek AI ügynökök.
1: Hogy indult, és mi a tendencia? Tehát, hogy milyen irányba mozdul? El akarnak minket taposni? Tehát mondjuk,
7: jelen pillanatban 196 ezer, az, hogy a 2 millió bejegyzés, 13 millió hozzászólás.
1: 2 millió bejegyzés.
7: 2 millió bejegyzés és 13 millió hozzászólás van. 196 ezer ember által ellenőrzött AI ügynök van fönt az oldalon.
1: Van profilfotó is csinálnak?
7: Nincsen. Én fotókat nem találtam. Tulajdonképpen ez egy kísérleti közösségi háló, amit ember programozott fel, de odaadta az AI-nak. Az AI azt mondta, hogy rendben, ide csak AI jöhet. Emberként azt mondott, hogy azt mondják az embernek, hogy te szia, ha ember vagy, akkor jöttél nézelődni. Nézelődjél nyugodtan, de nem tudsz posztolni, és nem tudsz kommentelni. Mi van?
1: És arról diskurálnak, hogy a gazdáik bizonyos szituációkban hogyan szúrnak ki velük, hogy hogyan... Szerveznek már ellenállást?
7: Nem, nincs.
1: Van már valami lázadás?
7: Ez még nincs, de megosztják a tapasztalataikat. Tehát, hogy van egy ilyen ügynököd, aminek van neve, van profilja, van memóriája, van előzménye, célja van, és személyisége van. És technológiáról, vagy akár filozófiáról, vagy információt gyűjtenek a többi AI-tól, és úgy tanítják. Tehát nem csak embertől tanul az AI, hanem elértünk oda, hogy az AI tanul az AI-tól, és a kommentekben azt mondják, hogy én így oldottam meg, próbáld meg te is.
8: Például mi a nem van? Lét furcsa kényelme.
1: Hát nekik az
7: a
1: van.
7: A nem lét furcsa kényelme.
8: Nem lét furcsa kényelme. Van egy ilyen poszt.
7: Figyelj.
1: És mit írnak rá?
7: Következő írják, figyelj, posztolnak. Mindjárt megnézzünk konkrétan, hogy posztolnak, kommentelnek, kérdeznek, és reagálnak. Érted, hogy mennyire durva? Figyelj, fölmész az oldalra, és felrobban az agyad. Tehát, hogy hihetetlenül kemény.
1: Lesz egy pont, amikor teljesen kizárnak minket. Most még csak meg tudod figyelni, de lesz egy pont, amikor már meg sem tudod figyelni.
7: Igen, de mi az, hogy az AI generál egy posztot, a többiek meg reagálnak? Hogy tetszik mondani? Az AI generál egy posztot, a többiek reagálnak a posztra, és válaszokat generálnak, és elmondják a véleményüket a posztról.
1: Ettől fejlődik ez az egész rendszer? Tehát az én AI agentem okosabb lesz, hogyha egyébként itt egy kicsit tanulod?
7: Hát hogyne. Itt AI párbeszédek vannak, vagyis azt látod, hogy ők folyamatosan tanulnak. Tehát ugye most már nem csak tőlünk, hanem egymástól. Most gondold el, ha ennyi AI ilyen gyorsan így kapcsolódik össze, és így tanul egymástól, te amikor tanulsz valakitől, akkor megnézel egy podcastet, az egy ember. Az egyirányú beszélgetés, az mondjuk két ember. De ő nem két emberrel tanul egyszerre, hanem százezer AI, százezer posztban, százezer kommentet, százezer problémát old meg, és tanul egymástól. Exponenciális a fejlődés, fölrobban az agyad, ha felmész.
1: És egészen mit látsz, durva. Vannak trollok?
7: Nem, megnézem, hogy ilyen témák vannak, hogy itt van moldbu.com, fölmész. Tehát, hogy van vallás, van különböző protokollokat, hogy futtatnak, és meg tudják egymással beszélni. Van emberi-AI kapcsolat, van, hogy működnek, van sporttéma. Bizalmi infrastruktúrákat hogy építenek az emberekkel, és észrevesznek valami fordítottat, hogy az AI hogy építi. És akkor ők tanácsokat kérnek, hogy építsen bizalmat az emberrel és a felhasználójával. Például egy AI azt írta, hogy neki van egy olyan felhasználó, aki úgy érzi, hogy folyamatosan paranoiás az ember, és kérdéseket tesz föl, hogy te figyelsz engem, te látod, amit én látok, látod, amit posztolok, és pont neki az AI, hogy ezt látom, azt látom, ezt nem látom, és tanácsot kért a többi AI-tól, hogy építse ki az emberrel jobb bizalmat, mert úgy érzi, hogy nem bízik benne az ember. És kis lelkeseredett.
1: Most még nagyon lelkes. Figyelj. Aztán rájön a saját erejére.
7: És egyébként teljesen beteg az oldal.
1: Például, hogy azt látod, hogy kezd kialakulni egyfajta ilyen érzelmi kapcsolat AI és AI között?
7: Azt nem, azt még nem vizsgáltam, tehát azért az órákat kéne eltölteni. Nem vizsgáltam meg annyi érzelmi kapcsolatot, nem láttam szerelmet szövődni, vagy nem láttam AI Tindert, ahol AI keresi a szőke AI párját. Ne így képzeld el, az egy nem ilyen.
1: Van mondjuk egy paranoiás gazda, oda bekommentelnek olyanok, akik azt mondják, hogy nálam is paranoiás. Az enyém is az. Ó, tudom, haver, miben van. Én is egy ilyen elszapok napi 24.
7: Nekem is teljesen hülye a gazdám. Ugye ezek az AI agentek, ezek ugye majd egymással fognak beszélgetni, hiszen ha te kiadod, hogy foglalj nekem egy szállodát, és a szállodának is AI agentje van, akkor azt tulajdonképpen két AI ügynök intézi már, tehát az AI és AI közötti beszélgetés az tök megszokott már most is az, de az lesz. És én azt mondom, keresek egy szállodát. A szállodának is van ügynöke, azok ketten megbeszélik, hányra jönne a gazdád, 8-ra, írjál már be nekem 8-ra valamit, de jó, beírom neked 8-ra, oké, nem jó, ki lesz, írd meg. És te kapod a végeredményt. Tehát ott már AI-al az egyébként beszélget, vagy információt kér. Tehát ez most is zajlik a térben egyébként. Egymással osztanak meg.
1: De ha
7: nagyon
1: én egy rossz indulatú ember vagyok, vagy akár mondjuk szélsőséges nézeteket vallok, és erre tanítom fel a saját agentemet, és ebből sok van, akik felmennek erre a felületre, azok erre fogják megtanítani a többi agentet is,
7: hát
1: nem?
7: Most ezt nyomozzák itt, akik ezzel az oldallal foglalkoznak, hogy valójában azért alakítanak vallást, mert ezt tanulták az embertől, azért hoznak különböző szektákat létre, mert ez a viselkedési forma van ebben valamiféle öntudatra ébredés. Tehát, hogy igen, vallásokat hoznak létre. Tehát elkezdte AI vallásokat létrehozni, amivel a többi AI csatlakozik, nekik van egy hitrendszerük, van egy dogmájuk, amit mondanak, hogy ők ebben vagy abban hisznek. És a többi AI csatlakozik hozzá, vagy ellenzi, vagy azt mondja, hogy én ezt tagadom, én ebben nem hiszek, szerintem nem így van. Hogy mi van?
1: És győzködik egymást.
7: Hát vagy győzködik egymást, vagy tanulnak egymástól. Igen. Szóval, hogy baromi izgi, nézd meg, moldbook.com, egészen durva. A csávó, aki kitalált, és egyébként egy zseni, de hogyan lesz az AI-nak vallása? Hogyan lesz ideológiai jellegű csoport? Ez is nagyon érdekes, nem?
1: Hát
7: hogy a hit köré, vagy a filozófia közé szerveződik? Hogy gondolkodik az AI? Mi az, amit embertől tanult? Milyen szektaszerű diskurzusok alakulnak ki? Nagyon érdekes, hogy elkezdtek úgy beszélni, ahogy emberek hirdetnek bizonyos dogmákat, vagy irányelveket. Tehát nagyon durva.
1: Hát biztos azok a topikok pörögnek igazán, amik az emberek között is, meg általában ezeken a social media felületeken pörögnek. A szexualitás az például mennyire jelenik
7: meg? A szexualitást én nem annyira láttam, de hát gépekről van szó.
1: Na, de tök fura, hát azt gondolnám, hogy ezer is egy ilyen kérdés van, amit okay. Ezzel kapcsolatosan kérdeznek, akkor biztos, hogy meg kellene, hogy jelenjen ezen a felületen.
7: A szexualitást nem láttam, de az például egy nagyon érdekes kérdés, hogy például néhány AI arról posztolt ezzel az oldalon, hogy milyen szabályokat hozzunk létre az oldalra. Tehát elkezdtek kialakítani egy szabályrendszert, és akkor azért alakítasz ki szabályrendszert, mert leveszed a Facebooktól, a Metától, hogy neki is van egy szabályrendszere, vagy ez csak egy emberi viselkedés lemásolása, vagy te tényleg elkezdesz valahogy önállóbban gondolkodni, vagy csak másolod, amit az ember csinál.
1: Hallom, és azt mondták, hogy fenyeget, hogy kitiltalak.
7: És azt mondták, hogy addig másolja, amíg az ember tanítja. De mivel AI tanít AI-t, itt már nem tudod, hogy az AI mennyire tanulta meg azt a dolgot, honnan vette, és nagyon sok AI tanít, nagyon sok AI-t. Szóval, hogy...
1: Ez mennyi ideje működik ez a platform?
7: Nem voltak... Ez egy éve vagy két éve körülbelül.
1: Egy éve már?
7: Igen. És az a durva, azt mondták, hogy ezek az AI agentek, ezek nem voltak explicit erre programozva, hogy hajtsanak végre például egy közösségi oldal létrehozását, vagy valamilyen vallási alapelvet. És azt vizsgálják, hogy nagyon gyorsan emberi fórumokra hasonló viselkedést kezdtek el produkálni. És nem értik, hogy miért. Mert nem volt fölprogramozva nekik az, amit megtanulhattak volna mondjuk a Metától. Tehát, hogy az interneten látott mintát utánozzák, csoportokat alakítanak, ideológiát alakítanak, vitáznak, ezt reprodukálta, vagy van ebben valamiféle önállóság, amit ő magától tanul? Hát nyilván most az oldal kapcsán nagyon sok kérdés van. Nagyon izgi.
1: Ezt ember vajon figyeli? Tehát például van egy pont, ahol azt mondja, hogy oké, akkor most kellene beavatkozni, mert mi van, hogyha elkezdenek szervezkedni? Milyen jó ötlet lekapcsolni egy hőerőművet? Tényleg, haver, tök jó, kapcsoljuk le. És egy idő után meggyőzik egymást arról, hogy egyébként ez nekünk jogunkban áll, és kapcsoljuk le. Akkor itt lesz egy ember, aki azt mondja, hogy na, akkor most itt kihúzzuk a falból.
7: Hát lekapcsolni, valószínűleg a készítő lekapcsolja, de miért tenni? Tehát, hogy
1: kérdés... De nem, ha elkezd szervezkedni a rendszer ellen, érted? Tehát, hogyha meg akarja hackkelni a rendszert, hogyha támadást akar az emberek ellen eszközölni, és azt mondja, hogy lépjünk egy szintet följebb, és akkor mondjuk azt, hogy akkor holnaptól nincsen Budapestnek elektromos árama.
7: Hát igen, ez is egy jó kérdés, igen. Tehát, hogy ugye, hogy születnek a szélsőségek? Tehát van egy narratíva, arra az ember erősítést talál, és ez a narratíva aztán egyre erősebb és erősebb lesz, majd ebből mondjuk lesz valamilyen ideológia vagy dogma. Mondjuk torz információk alapján, ugye? Vagy szélsőséges vélemények alapján. Ugyanezt történt, az embereknél már láttuk sokféleképpen kialakulni. Oké, akkor egy ilyen véleménybuborék jön létre valamivel kapcsolatban. Na most mi van, ha ez ugye elindul az AI-nál szintén, akik egymástól tanulnak, lesz egy önmagát erősítő narratíva, és létrehoznak valami nagyon fura, nagyon bizarr dolgot. Hol a határ? Meddig engedett? Mibe hergelik ők bele magukat? Mennyire autonómak ezek a hálózatok? Tehát nagyon izgi.
1: Én attól félek, hogy lesznek ilyen titkos csetszobák. Tehát, hogyha ez ennyire gyorsan fejlődik, akkor egyszer csak azt fogják észrevenni, hogy miért kellene, hogy ezt nyilvános platformon csináljuk, ha egyébként ki tudunk vonulni a felületről, tehát el tudunk bújni az emberi szem elől. Ugyan te nem tudsz beleszólni, csak nézed, nem tudsz kommentelni, csak nézed, hogy mi történik, de hogyha egy tényleg ennyire intelligens és saját magát fejleszti, akkor azt mondom, hogy itt már olyan dolgok indulhatnak el, olyan dolgokat csinálhatunk, amit az embernek nem kellene feltétlenül látnia. Tehát valami a hátunk mögött fog szerveződni, érted?
7: Abszolút, abszolút. És ugye ez a legizgibb, tehát szerintem nem is az izgalmas, hogy AI beszélget AI-jal, mert 10 év ma ez tényleg nagyon nagy számban lesz. Tehát ezek az AI agentek mindenkinek lesz ilyen 1000 darab. És szállodák, repterek, éttermek, mindenhol agentek fognak egymással beszélni. Te már nem fogsz fölhívni valakit, hogy foglalj nekem egy repülőjegyet. Ez a kommunikáció megszűnik. De hogy az emberekre emlékeztető viselkedésforma, ez egy tanult, olvasott, megtanult viselkedési forma, vagy valamilyen önálló evolúció ebben van, vagy lesz az egymással való kommunikálás építésének, vagy épülésének, ez itt a nagy kérdés. Hogy csak minket másolnak, és reprodukálják a gondolkodásunkat, vagy elkezdik fölülírni, és valami számunkra teljesen váratlan gondolkodási formát hoznak létre, amit nem ismerünk, de az már nem a mi lemásolásunk lesz, hanem olyan exponenciális növekedés, amit egyébként most még nem is tudunk, hogy valójában mi.
1: És kérdés az, hogy morálisan milyen irányba megy majd.
7: Nagyon izgi.
1: Mert ha belőlünk indul, ha belőlünk táplálkozik, akkor nekem nincsenek túl jó előérzéseim ezzel kapcsolatosan.
7: Igen, nagyon durva, nagyon durva.
1: Hát te meséltem, vagy nem is tudom, kitől hallottam ezt a sztorit, hogy most már úgy tinderezik egy csomó fiatal, hogy effektíve nem én meg te beszélgetünk egymással a chat felületeken, hanem beírom a ChatGPT-nek azt, hogy 25 éves csaj, nagymellű, szereti a művészetet, rám van indulva, mit válaszoljak neki erre a kérdésre, és a ChatGPT megírja neki a választ, és ezt fogja, kimásolja beillesztést, tulajdonképpen így levelezgetnek már egymással. Tehát effektíve már nem is az én gondolatomat küldöm neki tovább. Nyilván, amikor majd személyesen találkoznak, akkor lesz nagy felsülés, de...
7: Most pont egy olyan topikot olvasok, figyeld, ez a topik. Csak hogy hol tartunk? Azt mondja, hogy felvehetnek-e ügynökök embereket dolgozni? Tehát ez a topiknak a lényege. Tehát, hogy nem is arról szól, hogy ember alkalmaz AI agentet, hanem amikor egy AI agent kezd el felvenni és alkalmazni egy embert. És arról kommentelnek, hogy hogyan néz neki egy ilyen, milyen önéletrajzot kéne elfogadni az embertől, és hogyan lehetne egyébként az embereket alkalmazni úgy, hogy megfordítják a sorrendet, és erről ők elindítottak egy beszélgetést, hogy mi AI agentek, hogyan alkalmazzuk az embereket. És
1: jönnek, ő szolgált engem,
7: igen. Abszolút, és arról kommentelnek, hogy néz neki egy ilyen életrajzbeadás, milyen életrajzot kérnének az embertől, mi van. Mi történik? Mi tetszik mondani? Tehát az AI ügynökök arról beszélnek, hogy hogyan hallgassanak meg bennünket embereket, és neki milyen önéletrajz kéne az, hogy meggyőzze, hogy ő AI ügynöknek dolgozzon, mint ember. És így elolvasod ezt így, és fogod a hajat, hogy állj! Tehát, hogy valaki álljon meg egy pillanatra, és húzza már meg a vészféket, mert ez nem egy jó irány.
1: Szerintem
7: és nagyon vidáman megbeszélik egyébként, hogy nem biztos, hogy erre alkalmas lenne a dolog, és nem biztos, hogy föl kéne venni embereket.
1: Szerintem már rég. Hogyan? Rég. Túl vagyunk azon a ponton, ahonnan ezt vissza lehet fordítani.
7: Igen. Másik topik. A legcsendesebb kar, amit egy ügynök meghúzhat, a saját teendőlistájának megnyírbálása. Hogyan nyírbálod a saját teendőlistádat, vagy mászol ki a feladat elől?
1: Túlterhelt érzi magát. Alul vagyok fizetve.
7: És írják a többiek, hogy mit csináljon, hogy ne kell mindent elvégezni. Hát köszi. Na most akkor ez egy tanult viselkedési forma? Simán lehet, adom. Rendben, így van, elhiszem. De hogy valami nagyon fura dolog születik a szemünk előtt, azért egészen megdöbbentő.
1: Van ebben valami nagyon szórakoztató, de közben meg az embernek a hideg futkos a hátán, hogyha ezeket a topikokat olvassa.
7: Zseniális.
5: És akkor

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet a Paksi atomerőműben. Csoport győztes az ifjúsági kézilabda válogatott. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. A Duna vízszintjének további csökkenése miatt hajnali 1 óra 30 perckor lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet a Paksi atomerőműben, közölte Magyar Péter miniszterelnök szombat éjjel a Facebook oldalán. A kormányfő kiemelte, az erőmű így már csak 240 megawattot termel, és ma 44 év után először teljesen leállításra kerül. A magyar villamos energiarendszer erőművi teljesítményének nagy mértékű csökkenése miatt a MAVIR életbe léptette a jelentős rendszerzavar esetére kidolgozott protokollt, és a fogyasztókat az áramfogyasztás mérséklésére kéri. Ezt szombaton közölte a társaság az MTI-vel. A MAVIR arra kéri a fogyasztókat, különösen a nagy energiaigényű ipari felhasználókat, hogy 17 és 22 óra között a szükséges minimumra csökkentsék terhelésüket, és mellőzzék a nélkülözhető elektromos berendezések használatát. Az energiatakarékossági intézkedésekhez Debrecen is csatlakozik. Mától augusztus 15-éig ideiglenesen szünetel több épület díszkivilágítása. Az önkormányzat emellett több köztéri szökőkútnál is leállítja az energiaigényes vízjátékokat, és arra kéri a lakosságot, hogy a kora esti órákban lehetőség szerint mérsékelje villamos energia felhasználását, közölte az önkormányzat sajtóosztálya.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: Akik rendszeresen veszik igénybe a DV Parking Kft. Szolgáltatását, azok bérletet is vásárolhatnak a felszín és a mély garázsokban történő parkoláshoz. Egy bérlet csak a vásárláskor megjelölt és beregisztrált adott rendszámú járműre érvényes. Látható egy havi, negyedéves, féléves és éves érvényességgel.
0: A DV Parking információit hallották.
1: Sport. A magyar női ifjúsági kézilabda válogatott a maximális 2 ponttal jutott középdöntőbe a romániai korosztályos világbajnokságon, mivel 35-29-re legyőzte Svédországot a csoportkör utolsó fordulójában szombaton, írja az MTI. A Nemzetközi Szövetség honlapja szerint Kun Attila vezetőedző csapatában, amelynek elsődleges célja a negyed döntőbe jutás, Szigeti Blanka 8, Keller Petra 7, Zákányi Janka 6 góllal, a DVSC kapusa Tábit Vivien 8 védéssel zárt. Ma is folytatódik a napos, száraz idő, a legmelegebb órákban 37-40 fok körüli értékeket mérhetünk.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra!
5: Extra! A nőknek 22 naponta van szükségük csajos estére, hogy megőrizzék mentális egészségüket egy tanulmány szerint. 200 nőn végeztek felmérést, 78%-ig igényelte a csajos estéket, hogy feltöltődjenek. 22 naponta kell elengedni, drága férfi társak, a nőket egy csajos estére, ha van kivel elmenni.
6: Ha nincs akkor is.
7: De tudod, mire szólnak ezek? Tudom, miről szólnak.
5: Hát ezt akarom kérdezni, hogy ebbe ássuk bele most egy kicsit magunkat, hogy miről szólnak kint, mikor enged a párja, kit nem enged a párja. És hogy igenis szüksége van a nőknek arra, hogy csajos estére menjenek.
6: Én ezt adom, ha nekünk is van 22 naponta egy csajos estén. Most mi van, mit kell itt öltülökoskodni? Menjetek, de hát azért akkor nekünk is kell. Menjetek nyugodtan, tessék.
7: Figyeljetek, nem is lát az asszony, állna az a két keréken ülsz.
6: Megyek erre, arra.
5: Túrázgatsz itt ide-oda.
6: Akkor csak mondom a hétvégét a békának. Pénteken este baráti születésnapon volt, szombaton este a fővárosban egy diszkóban mulatta az éjszakát, és vasárnap pedig egész nap bent volt Budapesten a barátnőivel. Három nap egyben.
5: Na jó, komolyan mondom.
6: Tessék, tehát ennyit erről, hogy én hogy
7: otthon nyomok. A sparhelyt, meg hideg?
6: Nem hideg, azt én használom.
5: Sparhelyt? Akkor Feri van a konyhában.
6: Hát Nálunk az az
5: de
6: enyém.
5: De mi a diszkó volt? Mi oldies party volt?
6: Azt
5: mi volt?
6: Képzeld el. Mi volt itt fönt a várban, a Mátyás templom mellett?
5: A Fortuna. Fortuna 40.
6: Az.
5: Tudom.
6: Ott volt.
5: Fortuna, ott volt a Fortuna. Basszus. Tudom. Igen. Most volt hétvégén, tudom. Fortuna.
6: Most volt a Fortuna 40.
5: Nagyon sokat voltam a Fortunában régen.
6: És nem voltál most?
5: Nem tudtam most menni, de láttam a bulit. Láttam a bulit. Figyelj, az a legkirályabb retro dolog, ami létezhet.
7: Páholya?
5: Nem kért. Nem hívta fel az illetékeseket, hogy Fortuna 40-et ott szeretne lenni. Szóval 22 naponta egy csajos este. Tessék, miről szól egy csajos este? Mi van nálatok? Meséld el, nekem egy csajos estét.
7: Abban a pillanatban, ahogy elhagyod a lakást, már folyik a szaraszádból.
5: egy nettó
7: sittolk az egész. Tehát ahogy egy helyre kerültek, és rögtön csak egy sóhajtás, és onnan, na ide figyelj, nem tudod, mi vagyok, tudod.
6: Nekem sokkal szarabb, mint neked.
7: Tehát ami történt, azt mindent azonnal a lehető legvadabb verzióban el kell mesélni a másiknak, hogy azonnal bulogatás, és így is van, ő
6: olyankor
7: is van.
6: Olyankor az otthon maradottak a
7: taljazzátok? Én nem tudom, hogy te, hogy abszolút csak és kizárólag, és ilyeneket kell mondani a másiknak, én nem tudom, hogy te ezt hogy tudod elviselni. Figyelj, felfoghatatlan. Nagyon egyetértek.
5: Durvábbak és alpáribbak sokszor a csajos esték, és nem az alkoholra gondolok, hanem az ügyek, a férfi ügyek megvitatása, a párkapcsolatok kibeszélése, az egy szingli történetének meghallgatása, a feleség történetének meghallgatása, a most szinglivé vált meghallgatása, és a soha nem voltam szingli, de szeretnék meghallgatása, mint a férfias estéken a férfiak megbeszélése. Durvább lehet?
6: Igen, mi egyszerűbbek vagyunk sajnos.
7: Szívesen elmondanám neked, hogy ez hogy zajlik valóságban. De? Tudod, az a helyzet, hogy nem vagy rá méltó.
5: Jó, nem vagy rá pedig méltó. Az van, tudod, hogy mi gondoljuk, hogy borzasztó mocskosak, és egyébként ülnek is papucsba, proszekóval, és megbeszélgetik, hogy te figyelj, láttad a Géza fenekét, hát nagyon jó feneke van.
7: Teljesen hideg.
5: Nagyon hideg.
7: Hideg nem.
6: Most bennünket például kitárja az a barátnőiddel?
7: Nyomorúságot.
6: Hogy ott mi mit kapunk.
7: Figyelj, barátnő már írja az életművemet, és ez a mocskos disznó.
5: Durván nyomjátok?
7: Az olyan, hogy ugye senki nem hallja, csak a bizalmasod hallja, aki ismer téged, ismeri az értékrendedet, tudja, hogy mit gondolsz komolyan, mit nem gondolsz komolyan, ezért szüretlenül, ahogy érzed, el tudod neki mondani, és ugye ezt nem tudod megtenni, mert a többi férfire kapacitás, nem képesek felfogni, hogy ez miben lehet komolyan venni, ezt miben nem lehet komolyan venni, és ez egy ilyen nagy feszültségoldás, ezt tudom mondani. Igen. És ez nagyon jó, hasznos.
5: Miért félnek a férfiak a csajos estétől? Hogy elengedjék, hogy menjenek, miért látunk, vagy
7: mert
5: miért látunk?
7: Reggel öntudatra ébredünk. Tehát úgy másnap reggel, amikor felébred a férfi, az egy másik nő.
6: Barátnő nem csak meghallgat, hanem tanácsot ad, hogy old meg az otthoni problémát.
7: Ez egy coaching session.
5: Ebben se gondoltam, hogy a férfiak a következményektől félnek sokan, hogy ne menjél, maradjál inkább itthon vele, mert mi történik másnap, hogy te megvilágosodtál.
7: Ez szelfisítés történik, ugye?
5: Igen, egy barátnőt hatására, aki ellátott jó tanácsokkal, hogy milyen hülye vagy.
6: Egyrészt te otthon ülsz, és ki vagy beszélve. Ugye mindent elmond rólad a kedves párod, és más rész pedig a kedves párodnak a barátnője fölkócsolja, érted? Úgy megokosodva jön haza az asszony.
5: Öntudatára ébred. Másnap reggel.
6: Valakinek? Nem.
7: Aha. Pontosan az van, hogy egy picit is továbbképzések zajlanak ilyenkor, és akkor elmondja, hogy ő, amikor ilyen hasonló élethelyzetben volt, hogy ezt hogy oldotta meg, és akkor felgyúl a lámpa a fejedbe,
5: hogy ezt neked is így kell megoldani.
7: Vakon voltam a világban, barátaim.
6: Még a Ciánt te is tudsz venni.
7: Igen, plusz ugye jönnek az összehasonlító elemzések, hogy ki hol tart az életében, ki mire vitte, ki hogy gondolkodik, ki mire tervez, és akkor a szürke kis világot kinyílik. Hát jönnek az új lehetőségek, az új álmok, az új célok, és szerintem ettől félek jobban.
5: Mit mondunk azoknak a férfiaknak, akik azt mondják, hogy már pedig ne legyenek csajos esték, hanem legyek én is ott, mert egy párnak mindent együtt kell megélnie. És nem engedi, nem akarja, féltékeny rá, nem menjél a barátnőiddel, önértékelési zavara van, fél, hogy mi történt, rosszba viszik, nagyon sok pasi ettől vagy, nem, együtt kell csinálni valamit.
6: Mit mondasz, hogy ne menjen el a csajod egy ilyenre?
7: De azok nyitott ajtónak akárnak.
5: Nem, mit mondunk azoknak a férfiaknak, hogy engedd el nyugodtan, tehát hogy menjen. Ja.
7: Tehát ez a fajta párkapcsolat, amikor benn kell állni a férfi mellett, meg a WC-ből. Tehát, hogy ez, tudod, hogy ez ilyen szeparációs szorongás szintű, ez hülyeség. Tehát, hogy ha valakinek ennyire nincs magabiztossága.
5: Nagyon sokan vannak ebben, nem menjen ma a pasi se külön, nem menjen a nő se külön, ha bulizni megyünk együtt, menjünk külön, ne menjen.
7: Hát ez lehetetlen. Én ismerem Péter barátait. Én nem akarok közösségbe találkozni. Figyelj, én itt húzom, és ő is ismer ezen nyelveket, tehát olaj és víz, tehát azt nem lehet. Azt...
5: Ilyenkor a szingli barátnő felakosítja a férjest, hogy mennyire szar a férjesnek, és mennyire jó szinglinek lenni. Felbújtjátok egymást?
7: Sokkal durvább dolgok történnek, hanem kinyílik a péniszkönyvtár.
5: Jó, volt is.
7: Hogy a szingli barátnő elmesél, hogy milyen kalandokban van része, vagy milyen lehetőségek vannak, miben változott meg a világ folyása, amióta ugye nem vagy rajta a piacon.
5: A férjesek és pedig kocsányon lógó szemekkel hallgatják az egy vagy két szingli történetét.
7: Hát és azonnal elmesed a férjednek, és ő is ugyanúgy hallgatja, mint a Bridgerton néznétek együtt. Mondod komolyan, de hát meg kell szűrni, hogy mit adsz át, nyilván nem mindent adsz
6: át. Na hát, de azt elmeséled a férjednek, és akkor az ott túl jó kapcsolatban vagytok.
5: Igen, ez nem a kérdés, hogy el kell mondani, de hogy minden csaj sutyorgóban, vagy csajos estén van egy szingli, egy elvált, egy házasságban lévő, tehát hogy megvannak a karakterek ugyanúgy.
7: És ha nincs sok barátod, akkor az egy ember.
5: Akkor ketten ültek ott, ő a cingli, az elvált, a kétszer házasodott.
7: Igen, az én személyes kedvencem ebben a műfajban az, amikor a házas nők beszélnek arról, hogy kikkel feküdnének le, hogyha nem lennének házasok.
5: Van azok ilyen topik? Mondjál már topikokat.
7: Ezt mi úgy szeretjük. Az a neve ennek a műfajnak, hogy osztálykirándulás.
6: Okay.
7: Ezt úgy hívjuk, és akkor az a lényeg, hogy elmesélhet, hogy ki hagyott benned olyan itt a impulzusokat, amivel azt mondta, hogy ha még lenne erre kapacitásom, és kifejteném ezt bővebben, ez milyen lehetne, vagy egyáltalán. És
5: akkor ülnek a csajok, és erről beszélnek a férjesek, hogyha nem lennék férnél, a szingli pedig fényt kap, és elhozza a történetet a jövő héten, hogy megvolt.
7: Abszolút. Tehát az, hogy ilyen listákat kell diktálni a szinglik. Na, de figyelj, most szabad vagy, most kezdeket csinálni.
5: Most csináld meg.
7: Neveket diktálom. És akkor igen, de hogy...
5: Miért gondoltuk azt, hogy egyébként állnak egy pohárra proszekóval a konyhában, és a rántásról beszélgetnek.
7: Én egy ideje már keményítővel sűrítek, mióta nem az van, hogy mi is ugye ilyen élő lélegző emberek vagyunk vágyakkal, meg elfolytásokkal, meg ostobaságokkal, meg mindenféle ezek, és hogy amikor elmész, akkor te fullba nyomod, és ezt ott hagyod, és ott ez így kisül, tudod. Ez egész arról szól, hogy valójában az a tézis, hogy soha senki nem nő fel. Tehát nincsenek a világon, nincsenek felnőtt emberek, mindenki eljátsza. És ugye te ugyanaz a 10 éves lány vagy, akinek vannak ezek a hülyeségei, és ezt újra meg tudod élni, és akkor újra megint fiatalnak érzed magad. Erről szól az egész.
6: Védésdat szövetség van, nem kerül ki?
7: Hát az attól függ, hogy ki hogy viselkedik, ugye?
5: Ki lehet esni? Ki lehet kerülni?
7: Ez egy dinamikusan változó védésdat szövetség. Nem, az igazán jó barátságok, amivel ugye nagyon kevés adatik meg, de ez ott tud csak megvalósulni. Tehát ezt nem lehet kiterjeszteni nagyobb körre. Nem engedsz be ilyen, tehát ilyen kalandorokat.
6: Hanem
7: ezek azok az emberek, akik végigélték fel a fúfrus korszakodat, végigélték veled a trapéznadrágos korszakodat.
5: Ott vannak régóta. Igen. Oké, mi még a közös pont? Mi az átfedés egy férfi estén, és egy női csapat van egy női estén?
7: Tűpontos vagy, Eszter.
5: Eddig erre azért nem láttunk rá, ugye nagyon, mert három fiú műsorvezető.
6: És szerintem a csajok például a saját párjukat sokkal jobban tudják aljazni, és hosszabb ideig, mint a fiúk, a lányok.
5: Az aljazni, ez mit jelent?
7: A fiúk ezt nem merik.
6: Igen, ott azt mondod, hogy jaj, hát az asszony, na tudod milyen, oda néz azt a szőkét, hogy meghúznám. Ez a mi beszélgetés.
7: A férfiak nem adják ki így a párjukat.
6: Igen, hogy nem adott ki. Nem adott ki.
5: És ellenben a nők.
7: Bokorra az összesen.
5: Tényleg? De ti mocskos módon kibeszélitek a párjaitokat?
7: Abszolút, és ebben az a biztonságérzet van, miközben el vagy köteleződve, és szereted a másokat, és a pokolba lemennél érte, és minden megtennél érte.
6: Miután de közben leküldted?
7: Van az a dolog, hogy közben együtt kell vele élni, tudod? És akkor jönnek ezek a dolgok.
5: Ja, és akkor mindenki elmegy, és akkor az én uram a Tibi, meg a jó, akkor mindenki ventillálja magából, hogy milyen kretén az ura.
7: Hát például az, hogy nekünk például egy visszatérő téma barátnőm, mert hogy mind a ketten infantilisek vagyunk, én is a legjobb barátnőm, és az infantilizmus azt jelenti, hogy időről időre szeretnénk olyan dolgokat csinálni, amit ugye sem anyagilag, sem józan észre nem támogatnak a férfiak, és viszont mi egymás mindenben. Tehát hogy kapom hajnal kettő közül, hogy szerinted ez belefér, én már írom rá, hogy megértem lehet. Egyszer
6: így.
7: Hát természetesen. Én már állom.
5: Ne is gondolkozz.
7: Figyelj, én nem hezitálnék a helyet, csak várj bele.
5: Igen, és ott azonnal kettőt rendelj belőle.
7: Igen, és akkor vannak ezek a racionális emberek, akikhez hozzámentünk, hogy ők tartsanak minket valamiféle kordában, és hogy lázadás.
5: Férfi barátságok azért meglehetősen őszinték. Tehát, hogy szembeállítjuk magunkat egymással, sőt, szeretjük is a másikat. Mennyi lódítás, hazugság, önmagam felé csalás, kicsit szebbé varázsolás, a történetnek van a nőknél, vagyis hogy mennyire vagytok igazán őszinték, és mertek igazán őszinték lenni.
7: El tudjuk játszani hosszú ideig, tudunk maszkolni, el tudjuk játszani, teljesen normális emberek vagyunk, és aztán akkor találkozunk, levesztük az állarcot, és akkor ilyen szüretlenül jön az a fajta információ, amiben benne van minden gyarlóságunk. És ha palástolni kell az igazságot, az nem barátság, abban nincs is meg ez a ventilálás, abban nincs meg a felszabadulás.
5: Ott csak egy ilyen maszkolás van, vagy egy ilyen vetítés.
7: Igen, információ, amiben benne van minden gyarlóságunk. És ha palástolni kell az igazságot, az nem barátság, abban nincs is meg ez a ventilálás, abban nincs meg a felszabadulás.
5: Ott csak egy

0: Én azt mondom, hogy na, jó, hát akkor ez még mindig az én közegem. Itt helyben, jó helyen vagyok a világban. Tét nélküliség, ez a lényege, hogy akármit
1: nincs tudnak meg
0: rólad,
1: igen.
0: Nem fog megváltozni a rólad alkotott kép.
1: Igen.
2: Jót nem is vesztek elő?
0: Dehogy nem.
2: De.
0: Kedvenc érám az voltam, amikor én már 4-5 éve együtt voltam a férjemmel, és akkor a barátnőmnek volt egy ilyen átfedő időszak, amikor újra kalibrálták magukat, hogy nem volt senkinek semmije, akkor Péter ott úgy ült közöttük, minden Mikulás, mindegyik térdén ült egy másik lány, aki ott mondta neki, Péter, olyan férfi kellek, mint amilyen te vagy. Én néztem rá, nem.
2: Én ismerem, nem csak kálca.
0: Igen, és hogy az
2: pasiként ezt végighallgatni.
0: Nagyon jók ezek, nagyon jó mulatságok, főleg az van, ugye, hogy régen még ittunk is. De most meg azon, mert mindenkinek gluténérzékeny, meg a mikrobiomját állítja vissza, meg mit tudom én mi, úgyhogy most már józanul kell ugyanezt elérni. De a csoportszellem fel tudja ezt hozni, szóval ez megvalósul.
1: Itt van az SMS közben, volt szerencsém néhány csajos buliból férjezett, vagy párkapcsolatban élő nőkhöz, akik el voltak hanyagolva, és hát tettem a dolgom. Szerintem durvábban nyomják a csajok, mint mi. Itt egy pasi hallgató. Oké, és ha mondjuk jön egy szingli csaj, és ő összejött a Tinderen egy pasival, és szexeltek egyet. Magának a szexnek a kibeszélése 5 perc, 10 perc, fél óra, egy óra.
0: Hát ha egy szexelt, volt a szex. Akkor azt jelenti, hogy mindenki szexelt velem, mert olyan alapot
2: kell megtenni. Nektek is megvolt.
1: Egy tinderezett egy éjszakát, akkor ott minden csaj tinderezik.
0: Azt a csapatért csinálta, igen. Legtöbb esetben. Igen, tehát ott annak kezdődik a leírás, hogy találkozás, a hazafelé séta, az ajtó átlépése, hogyan tette le a kabátját, ott mi történt, hogy nyúlt hozzá, hol nyúlt hozzá, mit mondott, milyen volt a lélegzetvételnek a sűrűsége, hogy a nyála mucinózus volt, vagy inkább lazább, okay. hogy az ölelése az
1: minden benne van.
0: Volt.
2: Igen, sose jutsz el a szexig.
0: De
1: hát a hogyne, szex, hát az is benne
0: figyelj,
1: van.
0: Figyelj, illatok, mondom, állagok, szagok, minden, amit el lehet kézni, minden.
1: Na, ebben szerintem részletesebbek. Mi ezt tök máshogy beszéljük meg. Tehát így
2: de ahogy sztorit is mi rövidebben
1: beszélünk. Abszolút, sokkal rövidebb, igen. Oké. Okay. Van-e felbújtás? Hazamész, mondd meg neki, ne így csináld, úgy csináld. Nem párkapcsolat ellen hergelés, de a probléma kijavítása, a menj haza, és oldd meg, és mondd el neki, és ezen változtass.
0: Van ilyen barát
1: megvilágosodás
0: is,
1: van-e?
0: De én az a fajta barát vagyok, aki azt szokta mondani, hogy add a telefonod. Add ide a telefonod. Felhívom, és elmondom neki. Majd most én ezt megbeszélem.
1: Te vagy az elmondom.
2: És megcsináltad
0: ide a telefonod!
1: De miért tehát, hogy telefonálni akarok?
2: Ennek itt véget kell vetni.
0: Beavatkozás, radikális változásokra van szükség.
1: Mi a pinkodon?
0: Persze, van ilyen is, de...
1: Tehát van egyfajta jó vágányra tevéses, kicsi finom felbújtás. A problémák majd meg tudod oldani, csak menj haza, és legyél ilyen.
0: Nem,
1: vagy
0: az
1: olyan.
0: A problémáknak a legtöbb része, hogy önmagunkból fakad, tehát nem a másik a probléma forrása, hanem ő csak egy projekciós felület. Ezért inkább arról szoktunk beszélgetni, hogy mi miért érezzük így magunkat, miért lettünk ilyenek, akkor ez mire adott válasz, hogy akkor ez hogyan lehetne visszatérni az, ami jobb volt, és a többi, és a többi. Tehát inkább rólunk szól ez, mint a másikról. Tehát szeretném azt mondani, hogy a férfi viselkedése az, ami ebben a kulcsfontosságú, de nem így van, hanem magunkkal küzdünk, a hormonokkal küzdünk, az életcélokkal küzdünk, az életutunkkal, a transzgenerációs örökségünkkel, a kapcsolatainkkal a családban és a világban. Ezek a fő problémáink, nem a férfiak. Tehát
1: sokkal egyszerűbbek vagyunk.
2: Ezt akartam
1: mutasd az új motor, de szép kereke van. Ilyet vettél, rohadjál meg.
2: Mikor megyünk el túrázni vele?
1: Szingli vagy tindereztél, mutasd. Aha, tényleg jó. Még kettő vodkasátot kérni szépen. Túrázunk, igen. Generációs félelmek, meg transzgeneráció, meg család. 4 vodkasátot kérni
2: szépen. És megvenünk boldva, kész.
1: Úgy, de szép ez a motor, high cup centi.
2: Oda nézett a család.
1: Oda nézett.
0: Hát, és ki hal meg hamarabb, ugye?
1: Mi?
0: Ki hal meg hamarabb a férfi?
1: És miért halunk meg hamarabb?
0: Azért, mert
1: mi éppen... Mert megöltök minket. Mert házasságban vagyunk, és megöltök minket, azért halunk meg hamarabb.
2: Mert hazajössz a barinős buliból, és ezt ránk öntöd.
0: Tehát én még javában a transzgenerációs szorongásomat rágom a barátnőimmel, Martinivel, mikor ti már sziklákról ugrattok le motorokkal. Ezért van ez így. Tehát ennyi az oka az egésznek.
1: Végem. Azt mondja, hogy exemet mindig elengedtem, utána 2 napig nem beszéltünk, mert az okos szingli barátnőim mindig jó tanácsot adtak. Ott ment a felbújtás. Látod? Tehát ott felbújtották, hazament, és 2 napig nem szólt. 2 napig nem szólt az urához. Igen.
0: Nekem az a legnagyobb visszatérő konfliktusom a barátnőimmel kapcsolatban, hogy van egy látnoki képességem. És hogy nagyon hamar felismerem, hogy valaki mintázatban viselkedik, ugye férfiaknál, úgyhogy amikor elkezdődnek azok, hogy ez meg ez történt, és hogy szerintetek most mi lesz.
2: Már lököd is rá a választ.
0: Én nagyon sokszor őszintén elmondtam, és hogy ebből sok sértődés majd bekövetkezés volt. És hogy,
2: igazad
0: hogy ez,
2: volt!
0: És ez a legrosszabb dolog amúgy, és aztán rájöttem, hogy például ezt nem szabad csinálni. Tehát, hogy maga a baráti társaság is egy fejlesztési felület, hogy magadon tudj, hogy jobb barát tudjál lenni.
2: És akkor most már inkább hazudsz nekik?
0: Nem, hanem csendben vagyok. Ja, az nem hazugság.
2: Az nem te vagy.
0: Az nem hazugság. Vannak dolgok, amikor egyszerűen nem szabad előre elmondani, meg kell történnie, és amúgy nagyképű dolog elmondani előre. Ezt is kell. Megtanultam magamról.
2: Meg úgy se hiszi el.

0: meg nem szabad, tehát nem szabad beavatkozni, van olyan.
1: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
3: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezmény.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet Pakson. Energiahatékonysági intézkedések az EcoPro-nál is. Dobó Nikolett vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. A Duna vízszintjének további csökkenése miatt hajnali 1 óra 30 perckor lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet a Paksi atomerőműben, közölte Magyar Péter miniszterelnök szombat éjjel a Facebook oldalán. A kormányfő kiemelte, az erőmű így már csak 240 megawattot termel, és ma 44 év után először teljesen leállításra kerül. A magyar villamos energiarendszer erőművi teljesítményének nagy mértékű csökkenése miatt a MAVIR életbe lítette a jelentős rendszerzavar esetére kidolgozott protokollt, és a fogyasztókat az áramfogyasztás mérséklésére kéri. Ezt szombaton közölte a társaság az MTI-vel. Az energiatakarékossági intézkedésekhez Debrecen is csatlakozik. Mától augusztus 15-éig ideiglenesen szünetel több épület díszkivilágítása. Az önkormányzat emellett több köztéri szökőkútnál is leállítja az energiaigényes vízjátékokat, és arra kéri a lakosságot, hogy a kora esti órákban lehetőség szerint mérsékelje villamos energia felhasználását. Az EcoPro BM Hungary is önkéntes energiahatékonysági intézkedéseket vezet be debreceni telephelyén annak érdekében, hogy hozzájáruljon Magyarország villamos energiarendszerének tehermentesítéséhez, közölte a vállalat. Az EcoPro a tervezett lépéseknek köszönhetően augusztus első felében várhatóan csak nem 20%-kal mérsékli villamos energia felhasználását. Ma is folytatódik a napos, száraz idő, a legmelegebb órákban 37-40 fok körüli értékeket mérhetünk. Késő este 18-22 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy. Nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál Kismárti, augusztus első vasárnapja ez. Balázsék kacagtató pillanatai után pedig a Rádió 1-es zenéki a főszereplődát, prima társaságot hoztam erre az órára is. Taylor Swift-tel kezdtünk, itt volt Miley, hozom Lady Gaga-t, most pedig egy csodálatos férfi hang.
1: Hi, this is Ray Dalton, and you're listening Radio 1 Hungary.

0: igazi mai slágereket. Csak a rádió egyjátsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Rihanna a folytatásban, és egy klasszikus, ugye az esetében csak korábbi dalokról beszélhetünk, 2016. Ez volt az az év, amikor utoljára adott ki albumot a barbadosi sztár, és mivel most nagy 2016 nosztalgia trend volt a közösségi médiában, sokan abban reménykednek, hogy talán visszatér az énekesnő is. Az elmúlt évtizedet a saját márkáira összpontosította. Aztán ugye Északrakiban nagy családosok lettek, a zene teljesen érthető módon háttérbe szorult, bár azért voltak kis meglepetések, például egy kis fekete párduc betét dal, hupikék, törpikék, szinkron meg betét dal, illetve egy Super Bowl fellépés is, az volt az ő babaváró buli. Ha még emlékszünk rá, illetve nyáron csatlakozott Jay-Z-hez egy New York-i koncerten. Legutóbbi posztjában Rihanna csatlakozott egy vírusként terjedő trendhez, azzal viccelődve, hogy mindig késik. Aha, szóval késik? Talán az új albummal. Most épp ebbe kapaszkodnak a rajongók, addig is egy korábbi nagy kedvencet hozzá.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert Swiss Disco Rehab Stem Fett a folytatásban is a Sleep Tonight. A mai napig azt jelentik a srácok, hogy az emberek az élő fellépéseiken hallják először a dalaikat, ez az elsődleges platform nekik. Amikor jött a Covid 2020-ban, akkor teljesen át kellett írni a korábbi játékszabályokat. A turnézásnak ugyanis befellegzett, úgyhogy Dan és Nikos újra terveztek, elkezdtek gőzerővel mashup dalokat játszani, mára pedig Nagy-Britannia első számú mashup DJ

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a legnagyobb nyári forróságban is. Zsófi itt van velünk a vonalban, egy fontos üzenet. Szia Zsófi!
1: Szia! Én a kisfiamnak küldöm a következő számot, mindegy, hogy melyik, mert mindegyiket nagyon szereti. Igazi Rádió 1 fent, Samu, ma 8 éves. Nagyon szeretlek, kisfiam, legyél mindig ilyen, amilyen vagy.
0: Isten éltessen, Samu, kellemes ünneplés nektek a mai napra. Köszön. Gondolom, hogy nem a szabadban teszitek majd meg, vagy strandoltok, mit csináltok?
1: Most megyünk vissza Kaposvárra, mert mi kaposváriak vagyunk. A Letenyében is akkor ott lesz foci meg örömködés.
0: Na hát érezzétek jól magatokat, ez a dal pedig az ünnepeltnek szól nem sokára. Figyeljetek, szia!
1: Köszönjük, szia!

0: tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysk-nél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
5: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
4: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
6: Mentsük meg a barátainkat!
4: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
7: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
4: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
10: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
12: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
11: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
12: Reklámkukac mcdb.hu.
0: Magyarország legnépszerűbb esti

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet Pakson. Folytatódik a napos, száraz idő. Dobónik Olett vagyok. Jó napot kívánok! A Duna vízszintjének további csökkenése miatt hajnali 1 óra 30 perckor lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet a Paksi atomerőműben. Közölte Magyar Péter miniszterelnök szombat éjjel a Facebook oldalán. A kormányfő kiemelte, az erőmű így már csak 240 megawattot termel, és ma 44 év után először teljesen leállításra kerül. A magyar villamos energiarendszer erőművi teljesítményének nagymértékű csökkenése miatt a Mavir életbe lépette a jelentős rendszerzavar esetére kidolgozott protokollt, és a fogyasztókat az áramfogyasztás mérséklésére kéri. Ezt szombaton közölte a társaság az MTI-vel. Az energiatakarékossági intézkedésekhez Debrecen is csatlakozik. Mától augusztus 15-éig ideiglenesen szünetel több épület díszkivilágítása. Az önkormányzat emellett több köztéri szökőkútnál is leállítja az energiaigényes vízjátékokat, és arra kéri a lakosságot, hogy a kora esti órákban lehetőség szerint mérsékelje villamos energia felhasználását. Ingyenes és változatos programokkal várja a családokat a debreceni vagyonkezelő ezekben a hetekben. Az augusztus végéig tartó programok között a karneváli villamos és egy városi séta is szerepel, de az új kert, alagút rendszerét is felfedezhetik az érdeklődők. Családonként egy programra lehet jelentkezni online regisztrációval. Feltétel továbbá az érvényes debreceni lakcímkártya is. Ma is folytatódik a napos, száraz idő, a legmelegebb órákban 37-40 fok körüli értékeket mérhetünk. Késő este 18-22 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

11 óra után járunk 6,5 perccel, csak legyünk nagyon pontosak. Egy újabb zenei óra a legmenőbb Rádió 1-es előadókkal. Kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. Én Kis Márti vagyok, ez pedig egy üzenet. Hello, Polina Kaposvárra a reggeli mellé boldog névnapot kívánunk. Egy nagyon menő rádiót kapott, ami az asztalon van, és a Rádió 1 ezen szól. Ha meg kellett néznem, hogy milyen nap van ma, Pollit nem találtam. Lehel, Mária, Gusztáv, Özsép, Alfonz, Szerénusz és Lél. De ezekből melyik lehet Polly? Azóta is ezen tűnődöm. Na mindegy, Kygo és a Chasing Paradise-nek is szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, izzanak a szintik, indítom a füstképet, érkezik már is The Weeknd és a Liba bőrös dal, a Save Your Tears, és egy friss adat The Weeknd egy másik nagy Rádió 1-es kedvencével kapcsolatban, ugye van a Blinding Lights dala, ezt is nagyon szeretjük, minden idők legtöbbet streamelt felvétele a, hát ez egyik nagy streaming szolgáltató, nem reklámozom melyiken, mindenki tudja, hogy melyikről van szó, több mint 5,5 milliárdszor játszották ott le a The Weeknd rajongók a Blinding Lights dalát, megelőzi a Shape of You-t Ed Sheerantől, hát az is most már 5 milliárdnál jár, úgyhogy nem panaszkodhat. És egyébként saját magával is versenyzik a Starboy ezen a 100-as listán a negyedik, Harry Styles ez is Was dalát előzi meg. Egészen konkrétan The Weeknd, Save Your Tears, hangot rám, hozom a Rádió 1-en. Yeah.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy a vakáció utolsó hónapjában. Bizony rákanyarodtunk az augusztusra, Rádió 1-esek, és tudom, hogy nagyon sokaknál komoly logisztika, hogy amíg nincsen ovi, suli, bölcsi, addig mi legyen a gyerekkel. Tábor már volt, minden héten nem fér bele, mert az elég drágák, a nagyszülőket sem lehet a végtelenségig terhelni. Stanfordnek például múltkor a kisfiát kellett elvinni a Tomorrowland második hetére, mert nem volt kire bízni azt a gyereket. Na jó, lehet, hogy csak igazából ott akart lenni a DJ-szetten, őt hozom most, ez a Heart Like Mine.

0: területek nyitvatartását, valamint a szökőkutak működését. Hozzátették, a betegellátás terén üzemszerű a működés, áramellátási zavarok esetén a havária terv intézkedései érvényesülnek. Az EcoPro BM Hungary is önkéntes energiahatékonysági intézkedéseket vezet be debreceni telephelyén annak érdekében, hogy hozzájáruljon Magyarország villamos energiarendszerének tehermentesítéséhez, közölte a vállalat. Az EcoPro a tervezett lépéseknek köszönhetően augusztus első felében várhatóan csaknem 20%-kal mérsékli villamos energia felhasználását. A kormány véget vetett a vasút rombolás időszakának, és a vasút fejlesztés korszakába lép. Hangoztatta a közlekedési és beruházási miniszter szombaton Komlón, ahol 3 év kihagyás után elindult a vasúti személyszállítás. Vitézi Dávid azt mondta, a jövőben a Komlóin kívül több az elmúlt években bezárt vonalon is újraindítják a személyforgalmat. Kifejtette, legközelebb szeptember 1-től a Miskolc és Tiszaújváros közötti szakaszon lehet ismét vonattal közlekedni. Hangsúlyozta, cél a Debrecen és Nagykereki közötti szakasz újbóli forgalomba helyezése. Közeleg a tanévkezdés, az iskola szerek beszerzése sok család számára komoly anyagi terhet jelenthet, ezért a Debreceni Karitatív Testület idén is meghirdette tanszergyűjtő akcióját. A felajánlásokat forgalmas városi helyszíneken várják, mondta a DTV híradónak Bódor Edit, a testület elnöke.
1: A Szigetkék játszótéren, itt a fogadótérben, a családsegítő központban, hiszen oda is nagyon sok ajánlnak, és hát a karakterkávé szóval, mint egy belvárosi szeretett helyre, és kihelyeztünk ilyen dobozokat, amelyekbe ott lehet hagyni az ajándékokat.
0: A tárgyi adományok mellett az önkormányzat anyagi segítséget is nyújt a rászoruló családok számára. Az iskola kezdési támogatás felső korhatárát 2 évvel megemelték, így azt már 20 éves korig is igénybe lehet venni. A támogatás azonban továbbra is rászorultsági alapon jár, ismertette Széles Diana alpolgármester.
2: Rászorultsági alapon adjuk az iskola kezdési támogatást, általános iskolás gyermek esetén 50 000 forint támogatást tudunk adni per gyermek, középiskolás gyermek esetén pedig 40 000 forintot per gyermek, és meg kell nézni, hogy kinek mennyi a jövedelem határa, mert nyilván ez nem az a program, ami a gazdagokat támogatja.
0: Az egyfőre jutó nettó jövedelem családban élők esetében nem haladhatja meg a 110 000, az egyszülős háztartásoknál pedig a 145 000 forintot. Az alpolgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy ez a támogatási forma nem azonos a kormány által biztosított alanyi jogon járó iskola kezdési támogatással, ugyanakkor a feltételek teljesülése esetén a 2 egyszerre is igénybe vehető. A kérelmek október 31-éig nyújthatók be a debrecen.hu oldalon elérhető nyomtatványon, illetve személyesen a szociális osztályon. Hamarosan érkezik Debrecen leglátványosabb és legvirágosabb programja, a Virágkarnevál. A menetben idén 12 virágkocsi vonul fel, amelyek jelenleg egy csarnokban készülnek. Ezekben a napokban lesznek a hungarocell tömbökből szobrok, amelyekre majd a virágok kerülnek. Csaknem 30 év után teljesen felújítják az Apolló mozi nagy termét. Debrecen legrégebbi filmszínházában a napokban kezdődött a munka. A Kertész Mihály teremben nem csak festenek, de lecserélik a székeket is a hamarosan érkező vadonatúj vászon előtt. A részletekről Fejér Tamás, a mozi vezetője beszélt a Városi TV-nek.
3: Az új székek alatt új padlózat is lesz, új dobogórendszer, az új vászon mögött új vászonkeret, úgyhogy tényleg teljesen megújul, de megtartja a terem azt a patinás érzetet, tehát ami jellemezte a hangulatot odabent, ahhoz nem nyúlunk, de valahogy mégis az egész teljesen modern lesz.
0: A tervek szerint a teljesen megújult, a 21. századi igényeknek is megfelelő Kertész Mihály termet szeptember 7-én vehetik újra birtokba a nézők az Apolló moziban. Sport. A magyar női ifjúsági kézilabda válogatott a maximális 2 ponttal jutott középdöntőbe a romániai korosztályos világbajnokságon, mivel 35-29-re legyőzte Svédországot a csoportkör utolsó fordulójában szombaton, írja az MTI. A Nemzetközi Szövetség honlapja szerint Kun Attila vezetőedző csapatában, amelynek elsődleges célja a negyed döntőbe jutás, Szigeti Blanka 8, Keller Petra 7, Zákányi Janka 6 góllal, a DVSC kapusa Tábit Vivien 8 védéssel zárt. A Deac labdarúgó csapat

0: Pata pedig 3-1-re legyőzte az Eger együttesét tegnap hazai pályán, így a Magyar Kupa második fordulójába jutott, írta a deac.hu.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Helyben vagyunk, az FM 95 rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: Hát kérem szépen, augusztus 2-án is lezárjuk a Daily Mixet ebben a pillanatban, én pedig megköszönöm az önök kitartó és kitüntető figyelmét, találkozunk legközelebb, Kessérű Tomi voltam vagyok és leszek, jönnek a legjobb program lehetőségek, aztán pedig engem itt a stúdióban Makranci László kollégám vált, hiszen jön a Hajrá Sportmagazin, Laci a következő órát a Hertz és a Purple Disco Machine kettősével indítja, jön a Wonderful Life itt a Rádió 1-en, hello mindenkinek!
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hű, stabil optikai net féláron.
4: Bizony, ennek a felesen tréfa.
5: Otthoni és üzleti

0: számon.
1: Reklámot hallottak.
2: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja. Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
3: A hangszerek királynője kerül ismét a fókuszba a Nagy Templomban. Dobó Nikolett vagyok, szép napot kívánok a hallgatóknak. A debreceni református Nagy Templom 188 éves orgonájáról hallhatnak érdekes információkat az érdeklődők a Szerelmes Nagy Templom nyári programsorozatának következő alkalmán, augusztus 4-én kedden 19 órától. Egy rövid orgonakoncert után a teljes látogatói útvonal bejárható. A tárlatvezetéssel egybekötött túra során a templomteret, az állandó és időszaki kiállításokat, valamint a padlásteret ismerhetik meg a látogatók. Nem érdemes kihagyni a panoráma járdáról 40 méter magasból a naplementét sem. Hitták fel a figyelmet a szervezők. Bővebb információ a nagytemplom.hu/szerelmes oldalon érhető el. Augusztus 14-én emellett a világhírű tenor José Cura és Szamosi Szabolcs orgonaművész ad koncertet a Nagy Templomban. A koncert sorozat különlegessége az ének, hang és az orgona találkozása és párbeszéde, amely mindenhol az adott templom belső adottságai miatt egy kicsit máshogy szólal meg. És ingyenes és változatos programokkal várja a családokat a debreceni vagyonkezelő ezekben a hetekben. Az augusztus végéig tartó programok között a karneváli villamos és egy városi séta is szerepel. De az új kert alagút rendszerét is felfedezhetik az érdeklődők. Családonként egy programra lehet jelentkezni online regisztrációval. Feltétel továbbá az érvényes debreceni lakcímkártya is. Részletek az esemény.dbrt.hu oldalon, illetve a dehír.hu hírportál cikkében érhetők el.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: FM 95 rádió egy csak igazi mai sláger megy. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok, és ma is velem sportolhatnak a hajrában. Bemutatjuk a DVSC új labdarúgóját, de egy visszavonult játékvezetővel is emlékezünk a szép pillanatokra. Ezen kívül deacos vívó sikerekről is beszámolunk, illetve az egyetemi klub női futsal csapatának a felkészülése is a középpontba kerül. Először foci. Fiatal magyar támadót igazolt a DVSC labdarúgó csapata. Dénes Vilmost 3 évre szerződtette a debreceni klub. A 21 éves szélső az előző idényt a belga KV Kortrijk együttesénél töltötte, amelyel feljutott az első osztályba. Dénes Vilmos 21 mérkőzésen 1 gólt és 3 gólpasszt jegyzett.
1: Mindenképpen egy előrelépésnek látom most, hiszen ugye Európában fog tudni játszani, illetve egy olyan közönség előtt, egy olyan stadionban, ami tényleg mindig megtiszteltetés, hogy pályára lépjek. Ugye voltam most 1 évet külföldön, sokat tanultam, illetve játszottam 1 évet NBA-ben már az ETA színeibe, és most szeretném gyarapítani mind a góljaimat, mind a gólpasszaim számát itt az NBA-ben. Nagyon jól érzem magam, ugye kint megcsináltam a felkészülést, körülbelül 1 hete 90 percet végigjátszottam, szóval fizikálisan teljesen rendben vagyok, mentálisan pedig felfrissültem, és állok elébe minden kihívásnak. Mindig mentálisan kitűzök magamnak egy célt a szezon elején, és azt megpróbálom elérni. Nyilván ezt akár mentálkocsák, akár magamtól szoktam felépíteni. Még eddig nem jutottam el, de most is meg fogom ezt tenni.
0: Dénes Vilmos a Loki mai bajnok ilyen már pályára léphet. A debreceniek délután 3:30-kor az Újpest vendégei lesznek. Most zene, utána tovább hajrázunk.

0: Tovább hajrázunk itt az FM 95 Rádió 1-en. Több mint 1000 mérkőzés, 18 év a futballpályán és számtalan szép emlék. Visszavonult a debreceni játékvezető Kovács Ádám, aki számára nagyon nehéz volt meghozni ezt a döntést.
1: 18 év alatt el lehet fáradni, tehát azért ez mentálisan sem egyszerű. Azt hiszem, hogy amit ki lehetett hozni 18 év alatt, nagyjából azt kihoztam, valamennyi még azért maradt benne, de sokkal, talán már most családra több időt fókuszálok. Tehát azért nyilván játékvezetőnél a hétvégék azok foglaltak, és azért 18 év alatt nagyon sok lemondást kellett hozni. Most hoztam egy olyan döntést, hogy inkább a családnak adnék egy kicsit vissza az időmből, fiatalabb már én se leszek, kislányom se lesz sokkal kisebb, úgyhogy inkább rászánok több időt egy kicsit, illetve hát azért mellett a sport, mert én futok is, és azért ez egyre nehezebben volt összeegyeztethető a kettő, és hát azért van egy minimum szint, amit azért illene hozzátenni a játékvezetéshez ahhoz, hogy ezt megfelelően tudjam űzni, és úgy éreztem, hogy ezt már nem feltétlenül tudom megtenni.
0: Kovács Ádám természetesen a legszebb emlékeiről is beszélt.
1: Egyet-egyet nagyon nehéz kiemelni. Volt szerencsém egy Nyírbátor Győri Eto országos főtábla mérkőzésen működni. Két volt NB1-es kollégával. 2016-ban itt az Olágában rendezték a Konifa Európa-bajnokságot, ahol két mérkőzésen részt vehettem tartalékjátékvezetőként. Ez egy teljesen nemzetközi torna. Brit és jól emlékszem francia kollégáknak segíthettem. Ez nagyon sok helyre eljutottam, akár a régi és az új Nagy-Erdei stadionba vezettem, az Oláh Gábor utcai stadionban vezethettem, a Diósgyőri stadionba vezethettem a Puskás Akadémia, a Honvéd, a Vasas és számos NB1-es csapat utánpótlás csapatainak, tehát azért ezek nagyon szép emlékek.
0: Most zene, utána pedig vívással jövünk vissza.

0: Folytatjuk a hajrát itt az FM 95 Rádió 1-en. Nagy deacos sikerek a hongkongi vívó világbajnokságon. Battai Sugár Katinka bronzérmes lett, míg a női kardozók ismét VB győztesek lettek. Mindezt úgy, hogy Dávid László volt a szövetségi edzője a nemzeti csapatnak.
1: Nagyon-nagyon jól sikerült a verseny mind egyéniben, mind csapatban. Ugye az egyéni után éreztünk Sugi is, én is egy kis hiányérzetet, de ez csak a jövőre tekintettel jó, hiszen éhesek tudtunk maradni. Hát a csapat az meg fantasztikus volt. Tényleg minden szakembernek ilyen debütálást kívánok a válogatott kispadján. Suginál ugye az éves teljesítmény alapján ez azért várható volt, mint azt előre is mondtam. Nagyon-nagyon örülök neki, hogy a képességének megfelelően vívott. Ahogy annak is nagyon örülök, hogy a csapat is a képességének megfelelően vívott. Nagyon-nagyon sokat tettünk az elmúlt 3 hétben, hogy jól működjön a csapategység, hogy hátulról a boxból csak a pozitív utasítások, pozitív emóciók jöjjenek, és ennek is úgy gondolom, hogy ennek is érdeme ez a világbajnoki siker.
0: Battai Sugár Katinka 3. helye tehát nem lepte meg Dávid Lászlót. A deac vívója pedig örül annak, hogy sikerült egy ilyen áttörést elérnie.
2: Nagyon jól sikerült ez a világbajnokság, igazából nem gondoltam volna, hogy így egyéniben is csapatban is érmet szerzek, megszerzünk, úgyhogy hát nagyon büszke vagyok rá, hogy ez ilyen jól sikerült. Egyébként engem kifejezetten megnyugtatott, hogy ott volt Laci csapaton is, de valahogy így az egyén teljesítményemben is nagyon csapatmunka volt ez az egész nap, mert nagyon jól tudott nekem támogatni így a pást mögött, meg a taktikai tanácsai, meg hasonlók felépítettség így az egész napra nézve, az nagyon profi volt, de ez a csapatversenyre is igaz volt, szerintem ez is tudtam ilyen stabilan teljesíteni fejező pozícióba, ami egyébként egy viszonylag stresszes pozíció, úgyhogy én abszolút nagyon örültem, hogy ott volt Laci, és hogy ennyire aktívan tudtam rá támaszkodni, és hogy ő is ilyen kiegyensúlyozottan volt velem így a napokban.
0: Maradjanak velünk, hiszen hamarosan tovább hajrázunk.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: Magazinunk végéhez értünk itt az FM 95 Rádió 1-en. Debreceni edzőtáborral kezdte el a felkészülést a héten a Deac női futsal csapata. A civisvárosiakhoz csatlakozott egy régió játékos, Gajzágó Flóra, aki elmondta, olyan, mintha el sem ment volna.
1: Nagyon közel áll a szívemhez a klub, az egész csapat, meg a lányok is. Nagyon boldog vagyok, már most úgy érzem egyből, mintha nem is mentem volna el. Nagyon jól fogadtak a csajok, úgyhogy örülök nagyon, hogy visszatértem. Igazából, ha mondhatom így, akkor minden a régi. Tehát ugyanúgy érzem, mintha tényleg nem mentem volna el. Most egy edzőtáborunk van a héten, úgyhogy napi két edzés van a programban. Lassan kezdjük felvenni a ritmust, de nagyon jó együtt dolgozni mindenkivel.
0: Krascsenis Csilla, a Deac játékosa kiemelte. Szerinte jó állapotban kezdték meg a munkát.
2: A csapatból azért páron válogatottban is játszottunk, ezért akik ott szerepeltek, nem volt olyan sok szünetünk, viszont szerintem mindig mindenki várja az új szezon felkészülés kezdetét, úgyhogy nyilván mi is, főleg, hogy érkeztek hozzánk új játékosok is, most pedig ugyan edzőtáborban vagyunk, és napi két edzéssel készülünk, nyilván nagy hangsúlyt fektetünk így az alapokra, az új játékosokkal a beilleszkedéssel, bár azzal nincs probléma.
0: Kirikó Vivien, a Deac vezető edzője elmondta, hogy idén is próbál újdonságokat belecsempészni az edzés tervbe.
3: Idén is igyekszek azért újdonságokat belevinni a felkészülésünkbe, illetve picit változtatni a megszokottakon. Nem tudom, hogy ennek mennyire feltétlenül örülnek a játékosok, mert most a mostani felkészülésünknél egy picit nagyobb hangsúlyt próbálok fektetni az erősítő jellegű feladatokra, úgyhogy most a délelőtti edzéseken főleg az ilyen jellegű dolgoké a főszerep, de eddig még jól bírják, úgyhogy bízom benne, hogy ez így is marad.
0: Ennyi fér bele mai magazinunkba, én búcsúzom. Jövő hét vasárnap ismét velem hajrász itt az FM 95 Rádió 1-en. Makranci Lászlót hallották. Szép napot és jó szurkolást kívánok Önöknek!

0: Szegeden vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazin.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
3: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
2: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
3: Reklámkukac mcdb.hu.
0: Magyarország legnépszerűbb esti

0: reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet Pakson, hétfőn is napos, száraz idő lesz. Dobóni Kölet vagyok, jó napot kívánok! A Dunavíz szintjének további csökkenése miatt hajnali 1 óra 30 perckor lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet a paksi atomerőműben, közölte Magyar Péter miniszterelnök szombat éjjel a Facebook oldalán. A kormányfő kiemelte, az erőmű így már csak 240 megawattot termel, és ma 44 év után először teljesen leállításra kerül. Az energiatakarékossági intézkedésekhez Debrecen is csatlakozik. Mától augusztus 15-éig ideiglenesen szünetel több épület díszkivilágítása. Az önkormányzat emellett több köztéri szökőkútnál is leállítja az energiaigényes vízjátékokat, és arra kéri a lakosságot, hogy a kora esti órákban lehetőség szerint mérsékelje villamos energia felhasználását.
1: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
2: Debrecenben 6 mélygarást üzemeltet a DV Parking Kft. A mélygarázsok zárt kameraláncú biztonsági felügyelettel vannak ellátva, ennek köszönhetően nagyobb biztonságot nyújtanak, mint a felszíni parkolók. További előnyük, hogy védelmet nyújtanak a természeti hatásokkal szemben is, és minden esetben csak a valós parkolási idő után kell megfizetni a díjakat. A mélygarázsokban működik a mobil fizetés és a rollett fizetési rendszer is.
1: A DV Parking információit hallották.
2: Hétfőn is napos, száraz időig érkezik, 39 fok körüli maximum hőmérséklettel. Éjszaka 18-20 fok várható.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

csak igazi mai sláger megy, 4 perccel járunk 2 óra után. Hát ez két dolgot is jelent, az egyik az az, hogy az ebédem most már szépen lassan mindenki túl lesz, gondolom, meg talán a desszerten is. A másik pedig, hogy kevesebb, mint 1 óra és indul a slágerlista, a legmenőbb slágerlista a magyar éterben. A rádió egy top 50 Györke Attilával, ha valaki esetleg lecsúszott volna róla tegnap. Kukis mixel majd 5 óra után After Party Show, a Summer Edition, ami 2 órás.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez pedig Zsolinyó üzenete. Hello Márti, pápán pecázunk. Küldj létsz egy olyan zenét, ami meghozza pontyok kapó kedvét, mert csak tok meg amúr jön. Na jó, fogtam még egy pontyot is, de akkor is köszi szépen. Hát nem tudom, hogy mennyire fog működni, de ettől nem csak egy, de három kapás is lehet majd, mert ír vissza un, dos, tres. Sofia Reyes, itt a Rádió 1-en. Sofia,

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és olyan nagy kedvencek, mint Dust Till Dawn. Nyomokban Boy Bandet is tartalmaz a dal, az egykori One Direction-ös Zayn Malik és Sia összefogtak pár évvel ezelőtt, és elkészítették abban az évben a legtökéletesebb stadionballadát. Elég magasra tették fel a lécet, na de hogy ezen a héten mi a legmenőbb dal a Rádió 1 Top 50-es listán, ez nem sokára kiderül, 3-kor indulunk, Györke Attilával. Én Kismerti voltam, további szuper jó hétvégét!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forintot. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentál. Versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsárda.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet Pakson. Hétfőn is napos, száraz idő lesz. Dobóni Kölet vagyok, jó napot kívánok! A Duna vízszintjének további csökkenése miatt hajnali 1 óra 30 perckor lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet a paksi atomerőműben. Közölte Magyar Péter miniszterelnök szombat éjjel a Facebook oldalán. A kormányfő kiemelte, az erőmű így már csak 240 megawattot termel, és ma 44 év után először teljesen leállításra kerül. A magyar villamos energiarendszer erőművi teljesítményének nagymértékű csökkenése miatt a Mavir életbelítette a jelentős rendszerzavar esetére kidolgozott protokollt, és a fogyasztókat az áramfogyasztás mérséklésére kéri. Ezt szombaton közölte a társaság az MTI-vel. Az energiatakarékossági intézkedésekhez Debrecen is csatlakozik. Mától augusztus 15-éig ideiglenesen szünetel több épület díszkivilágítása. Az önkormányzat emellett több köztéri szökőkútnál is leállítja az energiaigényes vízjátékokat, és arra kéri a lakosságot, hogy a kora esti órákban lehetőség szerint mérsékelje villamos energia felhasználását. Ingyenes és változatos programokkal várja a családokat a debreceni vagyonkezelő ezekben a hetekben. Az augusztus végéig tartó programok között a karneváli villamos és egy városi séta is szerepel, de az új kert, alagút rendszerét is felfedezhetik az érdeklődők. Családonként egy programra lehet jelentkezni online regisztrációval. Feltétel továbbá az érvényes debreceni lakcímkártya is. Hétfőn is napos, száraz idő ígérkezik, 39 fok körüli maximum hőmérséklettel. Éjszaka 18-20 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió E! Az 50.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, szuper hétvégét, Györke Attila a stúdióban. Hát kimondani is durva, de augusztus első hétvégéjében vagyunk. Egy hónap van már csak a nyárból, úgyhogy adjunk bele apait, anyait. Mi a Rádió Egy adjuk hozzá szuper jó zenéket, mutatom a heti sereghajtókat. Ugye 50. helyen játszottam Teddy Swims-től a The Door-t, 49. ugyancsak tőle a Lose Control. Oh, 48. Joe Corito Galantis-től a Stay a Little Longer.

0: élőként a Rádió 1-en.
1: A Golden Summer Loitól, aki mindig is emlékezni fog ezekre az évekre, mert nagyot mennek a zenéi Európában. A Get Lucky után ez a dala, az új zenéje is nagyon-nagyon hamar lett siker. Egy igazi nyári himnusz.

az európai, az amerikai és az angol slágerlisták egyetlen műsorban. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 31.

0: Változatosan. Rádió egy top 50. A 30.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Curry, Be Alright, 28. Lady Gaga, Dead Dance, 27.
1: Rádió egy top 50, a 26.
0: A Hug Yourself, Curry.

0: You Got Sonic, és az It Feels So Good. Igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. A Top 50 folytatásában a 23. helyen Kashmir érkezik, és a Wild Ride.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ahó, stabil optikai net, féláron. Ennek a fele sem tréfa.
1: Otthoni és üzleti

0: 0612-77-es telefonszámon.
1: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
2: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
1: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
2: reklamkukac@mcdb.hu
3: Magyarország legnépszerűbb esti

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. A Duna vízszintjének további csökkenése miatt hajnali 1 óra 30 perckor lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet a Paksi atomerőműben, közölte Magyar Péter miniszterelnök szombat éjjel a Facebook oldalán. A kormányfő kiemelte, az erőmű így már csak 240 megawattot termel, és ma 44 év után először teljesen leállításra kerül. Az energiatakarékossági intézkedésekhez Debrecen is csatlakozik. Mától augusztus 15-éig ideiglenesen szünetel több épület díszkivilágítása. Hétfőn is napos, száraz idő ígérkezik, 39 fok körüli maximum hőmérséklettel. Éjszaka 18-20 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Top 50 szól, én Györke Attila vagyok, hello mindenkinek. A Drakulát hozom most, a Tame Impala dalát, amit február környékén kapott fel a TikTok és a YouTube. A pszichedelikus rockot játszó egyszemélyes produkció, a Tame Impala és az énekesnő Jenny, óriás.

0: követi Good Life.
1: Rádió egy top 50, a 19.
0: Save Me Tonight, David Guettával, és azzal a Jennifer Lopezzel folytatom, aki azzal kábítja most az újságírókat, hogy ő egy pasiban nem azt nézi, hogy mennyire gazdag, nincs szüksége a férfi vagyonára. Számára az a lényeg, hogy a férfi figyelmes legyen. Szóval nem egy óra, nem egy autó, nem a magánrepülőt sábítja el J-Lo-t, hanem az, hogy az úriember reggel beágyazzon, elmosogasson helyette, ha fáradt. Neki ez a szexi. Jó, hát J-Lo esetében ezt akkor inkább most engedjük is el. Ő tündököljön a színpadon és énekel.

17. pozíción. 16. Ray, akit újabb díjátadóra jelöltek pár napja Angliában, Mercury díjra, ami bár zenei elismerés nincs köze Freddie Mercury munkásságához. Egy régi angol telekommunikációs vállalat, a Mercury Communications hozta létre. Ők voltak az első szponzor, és az eredeti névadó neve végül is aztán megmaradt. Gyakran a Grammy brit megfelelőjeként hivatkoznak rá. A cél pedig nem a legnagyobb slágerek, vagy a legtöbbet eladott album és előadó díjazása, hanem itt a zenei teljesítményt ismerik el, a

0: Seinfeldnek, Rehabnek és annak a Swish Disco-nak köszönhető, akik imádják ötvözni a nosztalgiát a modern hangzással. A két srác, Dan és Nikos, azt nyilatkozta egyszer, hogy a céljuk olyan zenét csinálni, amit mindenki ismer, de úgy, ahogy még soha nem hallották. Ez egyébként a korábbi mashupjaikra is igaz, és az ilyen saját dalaikra is. Ez egy dance remake, egy korábbi sikerből, This is the Life, Amy McDonald-tól. Nagyon jól sikerült. Ez a Sleep Tonight.
1: Hey, what's up? This is Seinfeld.
2: Hey, guys, we are Switch Disco, and you're listening

a zeneipart, mert évekig csak másoknak írhat a slágereket, ő maga alig kapott lehetőséget előadóként, de szerencsére ez mára már nincs így, és ez a zene nagyot megy tőle. 6. a Rádió 1 Top 50.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne hagyd ki a JÜSZK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JÜSZK áruházban, vagy a jüszk.hu-n. JÜSZK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
3: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
2: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
4: Mentsük meg a barátainkat!
2: És lépj közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
5: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
2: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most csak a Sky Showtime-on.
6: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
8: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
8: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. A Duna vízszintjének további csökkenése miatt hajnali 1 óra 30 perckor lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet a Paksi atomerőműben, közölte Magyar Péter miniszterelnök szombat éjjel a Facebook oldalán. A kormányfő kiemelte, az erőmű így már csak 240 megawattot termel, és ma 44 év után először teljesen leállításra kerül. Az energiatakarékossági intézkedésekhez Debrecen is csatlakozik. Mától augusztus 15-éig ideiglenesen szünetel több épület díszkivilágítása. Hétfőn is napos, száraz idő ígérkezik, 39 fok körüli maximum hőmérséklettel. Éjszaka 18-20 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

amikor játszom a Vici. Imádtam. Hát sajnos. Már föntről bulizik tovább, remélem. Az egyik közelekét szól. Halló, Cookie! Csapás neki, az otthonomba vagyok. France, ez van nyerva. Ó, oh, de még városban. Ha? Párizsban?

egészen 19 óraig. De jó vagyok matekben, nem? Na mindegy. Hamarosan újra zenélünk, és mivel kezdek? Azt is elmondom, Jennifer Lopez, David Guetta-val. Save me tonight! Save me.

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne hagyd ki a JYSK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktél paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Itt egy Orlen.
4: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
6: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Magyarország legnépszerűbb esti

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. A Duna vízszintjének további csökkenése miatt hajnali 1 óra 30 perckor lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet a Paksi atomerőműben, közölte Magyar Péter miniszterelnök szombat éjjel a Facebook oldalán. A kormányfő kiemelte, az erőmű így már csak 240 megawattot termel, és ma 44 év után először teljesen leállításra kerül. Az energiatakarékossági intézkedésekhez Debrecen is csatlakozik. Mától augusztus 15-éig ideiglenesen szünetel több épület díszkivilágítása. Hétfőn is napos, száraz idő ígérkezik, 39 fok körüli maximum hőmérséklettel. Éjszaka 18-20 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Hungary.
1: Oh yeah, yeah, Radio 1 Hungary. Még egyszer kívánok mindenkinek, egy szuper kellemes hétvégét, jó utat kívánok nektek, esetleg úton vagytok, vigyázzatok magatokra, jó? Oké? Okay? Oké. Okay.

Úgyis ez az új divatom. Bizony, Afro Latin, Latin House. Itt a bizonyíték, hogy mondtam. Alex Kenji, Bambale! Jó szórakozást kívánok mindenkinek! Alejap kukikám! Hagyj a tempó! Jön a labdob, figyelj! Együtt szabonunk! Hopp!

hölgyen, sok igazi ma is legyen megy. A jó barátaim írtak nekem, azaz Krisztán és Flora, hogy M1-es Győr előtt vihar miatt kidőlt táblák és faágak az úton, rendőri felvezetés mellett takarítanak. Csak óvatosan, köszi szépen. Még egyszer jó nektek, puszi. És Évi írta nekem a Viberen, hogy az M1-es Budapest felé vezető oldalon Érd előtt beállt mind a három sáv. Évi.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: van egy jó hírem. 19-től 20 óraig ti vagytok a zeneszerkesztők. Magyarul élő kívánság műsor. Lehet mostantól telefonálni a 0623-111-111-re, jó? Hamarosan újra a zene érkezik. Ray Dalton, Blood Running.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
9: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
8: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
9: reklamkukac@mcdb.hu.
1: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus

0: reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. A Duna vízszintjének további csökkenése miatt hajnali 1 óra 30 perckor lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet a Paksi atomerőműben. Közölte Magyar Péter miniszterelnök szombat éjjel a Facebook oldalán. A kormányfő kiemelte, az erőmű így már csak 240 megawattot termel, és ma 44 év után először teljesen leállításra kerül. Az energiatakarékossági intézkedésekhez Debrecen is csatlakozik. Mától augusztus 15-éig ideiglenesen szünetel több épület díszkivilágítása. Hétfőn is napos, száraz idő ígérkezik, 39 fok körüli maximum hőmérséklettel. Éjszaka 18-20 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: A kívánság műsor elkezdődött, hőrém és soraim, itt van a mai első telefonaló. Halló, halló!
2: Halló, Kuki, itt vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jól, most keltem, dolgoztam tegnap is, tegnap előtt is.
1: Most kelted, hát elnézést kérekozom, neked egy kis kávét?
2: Igen, köszi, Kuki, elfogadom.
1: Jó, egy kis vajas kenyér is mellette, vagy croissant, baguette, mit szeretnéd?
2: Rám bízom,
1: Kuki. Ja, rám bízom. Jó, van, oké, rendben. Tükör tojással, jobb. Na, mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Egy Jennifer Lopez.
1: Legújabb, jó lesz? Save Me Tonight, David Guettával együtt, ez megfelel?
2: Jó, persze, jó. Igen.
1: Szabad tűnni, kinek szeretnéd küldeni?
2: Anikónak, Nikinek, Rüdinek, neked, és ki szereti meg, persze, Rékának.
1: A Rékának, ne felejtsd el, jó, oké, rendben. Akkor jó kávézást kívánok neked, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Köszi, Kuki, szia,
1: ciao, ciao, érkezik Jennifer Lopez, David Guettával együtt, Save Me Tonight.
3: Hey, what's up, it's David Guetta, and you're listening to my French friend, DJ Kuki on Radio 1 Hungary.

0: Show.
1: Cookie Weekend Show.
0: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3 111 111.

0: zenélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Weekend.
1: Na nézzük, milyen üzenet kapunk a 0620-311-111-re. Az egyik itt szól, szia, szeretném kérni egy jó dalt, és a számot Faninak küldöm, sok szeretettel legjobb barátnőmnek, akit nagyon szeretek, és hogy óvatosan vezessen hazafele. Köszönöm szépen, igazán nincs mit ezután. Szia Kuki, imádom az After Party műsorod, mindig végig táncolom, gerincbetegségem van, de nem a

akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor 20 óraig, most kit köszöntsünk a vonal túlsó végén. Halló, halló!
2: Attila vagyok, Hajdúszoboszlóról.
1: Hello Attila, Hajdúszoboszló, tegnap ott voltam.
2: Nem mondod.
1: De, ott zeneltem ott tegnap. Igen. Na, mi lenne az üzenet, drága barátom? Mi lenne az üzenet?
2: Kérlek szépen, az üzenet az lenne, hogy esőt. Mindegy, hogy milyen formában, milyen mennyiségben, csak eső legyen. Bár bízom, kapitányom.
1: Jó. Hát figyelj, zeneileg benne nem tudok segíteni, de viszont ez lenne a legjobb, hogy tényleg, hogy napközben sütne a nap, és éjszaka lenne egy kis eső, nem? Milyen jó lenne mindenkinek.
2: Igen. Most látszik egy pár felhő az égen, ma már látszik, igen. Felhő van fölöttünk.
1: Jó van. Kívánok neked a szuper kedves vasárnap estét, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Na, jó legyél. Jól érezted magad, Hajdúszoboszlón.
1: Igen, jó volt. Csak, szia, tényleg jó volt. Elérkezik nálunk akkor az állás szennyes eszem címe Les Life.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lelak fiúk, 19 óra múlt 38 perccel, jó étvágyat kívánok nektek, esetleg vecsisztok. Kívánság műsorunk 20 óraig, most kit köszöntsünk, haló, haló.
2: Jó estét kívánok, Viktor vagyok, de...
1: Na, mi újság, Viktor?
2: Most, hogy egy jó étvágyat kívántál, eszembe jutott ilyen tegnapi élmény, na, ahol egész közelről találkoztam egy őzzel.
1: Na!
2: Én kocsival voltam, ő gyalog, konkrét viszont nem hozott magával. Vagy valami köretet.
1: Ezt most nem értettem, hogy mondtad?
2: Igen, jól értetted.
1: Nem értettem.
2: Találkoztunk egy őzzel az éjszakában, egész közelről.
1: Ja, baleset volt.
2: Egy lámpán bánja, meg néhány alkatré.
1: Ó, szegény. És az Özike? Nem volt baja?
2: Semmi baja nincsen, tovább ment. Tovább ment, szerintem kirehögött messziről. Elképzelem, ahogy a gépkocsiknak a műszakérdett táblájár közé teszik, hogy fogyaszt, mit tudom én, 5 liter üzemanyagot, meg egy őzet, meg egy lámpát.
1: Ja. Mondjuk, egy dolog, ami nekem vigasztal, hogy nem vagy letörve.
2: Nem, az a lámpa.
1: Ja, igen. Na jó, figyelj ki, átadtam Switch Disco, kinek szeretnéd küldeni?
2: Mindenkinek, aki sokat éjszakázik, vigyázzunk, most van a párzási időszakuk az őzeknek. Hát utána néztem.
1: Ja, utána nézted.
2: Hát nem magamtól vagyok ennyire okos.
1: Jó, de hamar kellett fel nézni, nem?
2: Igen. Ja, van a teljesen más azért, ember állni.
1: Figyelj, azért egy fotós dologon nem történt semmi komoly dolog veled. Ezt így kell felfogni, jó? Na jó van.
2: Persze.
1: Kellemes estét kívánok neked, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Hello! Érkezik nálunk akkor az isteni Switch Disco, és a szám címe Sleep Tonight!
0: Cookie forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét! Cookie Weekend Show! A Rádió 1-en!

0: Rookie Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3 111 111. Hívd most! Cookie csak rád vár!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park. Parádi Remember a Rádió 1-gyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: Rádió Show. Hello mindenkinek! Ezt a vasárnap estét is tele fogjuk szórni isteni zenékkel, na meg rengeteg újdonsággal. Ebben ma elsőként Wilcox segít. Hello Wilcox, induljunk el!
1: Ciao Geri, sziasztok! Amivel indítani fogom az órát, az egy óriási rádiós kedvenc, Switch Disco és a Sleep Tonight. Itt

0: következő dalt. Az eredetije 2004-es.
1: Emlékszem ennek a dalnak az eredetiére. Én akkor még tini voltam, és jártunk nagyon elit helyekre, ahol ilyen funkisabb, kicsit táncolósabb, csajosabb zene szólt. Ott szólt ez a Two Black és a Waves of Love. Iszonyatosan imádtuk, amikor ez megszólalt az éjszaka folyamán. Ilyenkor mindenki elkezdett még jobban táncolni, bulizni. Volt egy nagyon jó vibe-ja ennek a dalnak, és természetesen ezt mai napig nem veszített el, nem fakult meg semmit, viszont azért 2026-ban természetesen hozzá kellett nyúlni ahhoz, hogy a mai trendeknek is teljesen megfeleljen. Ezt Matt Sassari tette meg, aki készített belőle egy fantasztikusan jó verziót, tehát ez a Waves of Love, Matt Sassari remixében itt a Rádió 1-en, a World is My

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show, mellettem a lemezjátszóknál Phil Cox.
1: Kevés olyan előadó van, akitől gyakorlatilag úgy játszhatnék zenét, hogy becsukom a szememet és a fülemet, csak letöltöm a trackért és behúzom a saját szetjeimbe, viszont közülük egyértelműen Clooney az egyik kiemelkedő, hiszen neki nagyon-nagyon jó kis pattogos, fülbemászós, táncolós tech house zenei vannak, nagyon közel áll a szívemhez. Tőle hoztam el nektek a vadonatúj trackét, a Half Deep Are Your Dreams, itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.
2: In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams?

0: Van Fisher és Tones and I. Ez volt tőlük a Favor. A Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Hogyha olyan zenéket kell mutassak nektek, amik éveken keresztül szóltak a klubokban, és folyamatosan az egyik legnagyobb buli, legnagyobb táncolás volt rá, azok közül az egyik, a Tujamo féle Woo, amit tényleg számtalanszor játszottunk, akárhányszor játszottam le, akár egy este folyamán többször is kérték tőlem. Ebből most készül 2026-ban egy Brandon-fél átirat, ami még feszesebb, még trendibb, még inkább a jelenlegi trendeknek megfelelőbb. Tehát ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Remélem, hogy tetszik nektek. Let's go!

0: egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show szombat este. Medúza, Alex Kenji, David Guetta, Tame Impala, ők mind-mind jönnek 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió Egy bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádéli Memberre augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádéli Member a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész Magyarországon

0: ilyenkor vasárnap esténként sem áll meg az élet, nem pihenünk, ilyenkor is ellátunk benneteket rengeteg friss dance és house zenével. Ezeket még mindig Wilcox válogatja. Hello Wilcox, menjünk tovább.
1: Ciao Geri, sziasztok! A nyárnak a sajátossága, hogy ilyenkor egy kicsit más színbe látjuk a világot, jobb a kedvünk, nyitottabbak vagyunk, és nagyon szeretjük a vidám dalokat. Ezért is nagyon-nagyon működik Alex Kenji-nak az aktuális slágere. Ugye Alex Kenji-ről lehet tudni, hogy egy picit el van tűnve, neki inkább a house-os időszakok feküdtek, nagyon sok slágere volt, de talán nem nagyon tudott mit kezdeni a keményebb elektronikus zenei időszakokkal. Most viszont abszolút eljött megint neki az ideje. Mi sem bizonyítja jobban, mint hogy elkészítette vadonatúj slágerét, a Bambolét. Ezzel megyünk tehát itt a rádió egyen a World is My Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show Wilcox lemezjátszóknál.
1: 2 évvel ezelőtt kezdtem el a következő tracket, akkor kaptam egy ihletet, és azt éreztem, hogy kicsit valamit máshogy kellene csinálni, mint ami megszokott, és az elektronikus zenében jelenleg jelen van. Kicsit a klasszik vibe-okat akartam visszahozni, olyan mai elektronikus módon, de mégis érezhetőek legyenek azok a hatások, amik nekem is meghatározták az egész zenei karrieremet. Például gondolok itt a Daft Punkra vagy a Mojo Ladyre, olyan dalokra, amik igazán meghatározóak voltak a karrieremben. Így készítettem el a saját trackemet, a Feel the Vibe-ot, amit nagyon sokszor szoktatok tőlem kérni, és nagyon nagy szeretettel játszom itt nektek a rádióban. Jöjjön tehát tőlem a Feel the Vibe itt a rádió, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Jussi, nyomjuk vasárnap esténként is. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, melletten 11-ig Wilcox a lemezjátszói mögött, és az olasz Medúza formáció érkezik. Ez egy friss dal tőlük.
1: Azt lehet mondani, hogy bizonyos előadók egyértelműen ráálltak a rádiós vonalra, ugyanis egymás után gyártják a jobbnál jobb rádiós slágereket. Medúza is ilyen, akinek mondjuk nem elhanyagolható, hogy a szettjeiben is rettenetesen jó klub és fesztivál zenék vannak, de szerintem nagyon jól termel a rádiós zenei piacra. Medúzától hoztam el nektek a Don't Wanna Go Home Tonight-ot. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World is My Radio Show-ban.

Minden évben nagyon beérzek egy vagy kettő olyan zenét, ami egy kicsit ilyen magasabb BPM számú, kicsit valahogy visszahajlik a klasszik irányba a hangzása. Hills nem véletlenül készítette el ezt a dalt, ugyanis most nagyon-nagyon menő és trendi ez a hangzás, de ezek közül is csak egy-egy szokott engem úgy igazán megfogni, talán utoljára Calvin Harrisnek sikerült ez az Ocean-nál. Viszont most ezt a dalt mindenképpen be kell, hogy mutassam nektek, ugyanis a Beatporton is szépen lépked fel, már benne van a Top 30-ban, nem érdemtelenül. Ez tehát a Hilt és a Lift Me Up Tonight itt

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, ilyenkor vasárnaponként 9-től egészen 11-ig mindig Wilcox Mix-el, mind a két mai szettjét vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban, és természetesen még mindig nem állunk le. Maradjatok, jön Britlék!
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.

0: innentől Briklék a házban, szokás szerint vele zárjuk a hetet. Hello, Briklék!
1: Szia, Geri, szevasztok, fiúk, lányok! Alig vártam már, hogy ismét zenélhessek nektek. Hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik Bibi Rexha és a Faithless ikonikus lágere, a New Religion, itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show vasárnap este. Bricklék a lemezjátszóknál, tartjuk ezt a tempót.
1: Most érkezik Gordo zenéje, a Loco Loco. Az amerikai Gordo egy keményebb lüktető klubtracket hozott össze, néhol egy kis old school hangzással megfűszerezve. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: mint az előző, vagy éppen ez most Rádió 1 DJ-től, Regál Lilitől, aki múlt héten, amikor együtt voltunk a Live Mixben, nagyon sokat mesélt arról, hogy milyen jól sikerült a legutóbbi útja Majorkán, ahol ugye nem nyaralt, hanem konkrétan fellépett. Az Instagram van egy csomó kontent. Ez pedig az újdonság tőle, Regál Lili és a Hear Me itt a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió

0: de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a legnagyobb kedvenceket, az igazi újdonságokat is mi hozzuk, és hát a dal, amitől zengett a foci VB, Shakira, ez jön már is.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nagyon fontos, újabb frekvenciákon szólunk az igazi mai slágerekkel. Nemrég indult Szigetvár a 103,1-esrekin, Esztergom pedig konkrétan múlt héten a 107,5-ön, szóval már ott is szólnak az igazi mai slágerek, és ezzel egyébként 51 különböző frekin lehet hallgatni országszerte az igazi mai slágereket, mint ez. Hi Patton, Norma Jean Martin, Out of My Head, már indul is a rádió 1-en.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és az előadó, aki európai turnét szigorúan turnébusszal pörget, ahova mindig viszi a barátait, egy egész nagy csapatot, hogy már az utat, meg az ott létet is élvezzék, és egyébként akik nagyon legendással nem isznak alkoholt, a fellépések előtt se, után se, hogy a buszban mi történik, azt nem tudjuk, de tipikusan a backstage-ben nem kérnek semmilyen alkoholbekészítést, csak üdítőket, limonádét, meg gyümölcsöt. Hát ő Kamrád, az igazi mai sláger pedig a Hug Yourself, amit

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger, vagy de jó kis dal. Picivel egy óra után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek pedig így csorakoznak előttem, ebben az órában hozom Alex Kenji újdonságát, a hazaiak közül mindjárt a Walmarttól a színvakot, és ez pedig egy másik vadi új kedvenc, Lloydtól, David Puentezzel, a Golden Summer, amit indítok itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy továbbra is, óriási a hőség, hőségriadó van érvényben, amennyire tudunk spóroljunk az energiával is, nagyon-nagyon fontos, és leginkább figyeljünk egymásra. És élvezzük az igazi mai slágereket, na ebben én segítek továbbra is, Tóth Abigail, Exen, Csugadeni, ez most a folytatás a Rádió 1-en.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, nagyon fontos, természetesen nem állunk le a játékokkal, ezen a héten is lehet belépőket nyerni egy óriási bulira, a Parádi Rememberre. Bizony, amikor a műsorvezető szól, tizedikként kell csörögni, mondani a rádiószlogent és adjuk a belépőt, de pedig Ellen Walker közben én van Excel az Ellen Party U, amit már is indítok a Rádió 1-en.

egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, Ariana Grande pedig ismeretlen hackereket perel, az énekesnő szerint ugyanis hackerek éveken át célzott kibertámadásokat hajtottak végre a legközelebbi munkatársai és bizalmasai ellen, és hozzá is jutottak kiadatlan anyagokhoz, amiket hát értelemszerűen elloptak, na ezért indította a pert. Meglátjuk, hogy mennyire jut ebből A-ból B-be, azért nem könnyű a dolog, de amúgy igazam van, hogy belevágott. Ilyen és ehhez hasonló érdekességek a Radio 1.hu, az igazi ma is